0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plusz app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakció több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plusz app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plusz applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zábor, zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamureklám.
1: Porsche Buda, Porsche Pest, Porsche Vásapfele. Porsche Buda, Porsche... Porsche Buda, Porsche Pest, Porsche...
0: Kamureklámot hallottak.

0: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobby Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadás vétel jött létre országosan. A tranzakció szám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az országos rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zábor, zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Világjáró
4: a Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től
2: a Hobby Rádióban.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a
4: egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Ettől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával.
2: Gyere velem, táncolj mi!
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
7: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Kamu reklám.
1: Halló?
2: Halló, jó estét kívánok, Joke autókölcsöző.
1: Jó estét, Nagy József vagyok. Ma reggel béreltem egy autót önöktől, és most megállított egy rendőr, hogy nem még a jobb hátsó elsőm. Igen, még kezdhetjük előről.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
7: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt
1: a Hobby Rádióban!
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakció szám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldást szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jár művezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: sivatagot, az oázist, ahol a madarak is csiripelnek. Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét. Vásárold meg Exi lemezét. Érezd át a sivatag hangulatát. 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Reklámot hallottak.
11: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
8: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az országos rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zábor, zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
1: Rádió. Ahol a jó zene tovább él. You're gonna die.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei kedden 5-től.
1: World Live. 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
8: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
9: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanazásvétel jött létre országosan. A transzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb kaf villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos kaf flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Műsorajánló.
11: Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
12: Ma meg a szombat délután.
11: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Ettől lesz duplán jó.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Egészségedre!
3: Egészségedre!
4: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 17-én ünnepeljük Alida és Laura nevű kedves hallgatóinkat. Az Alida női név német eredetű, az adelheid rövidülése, jelentése pedig nemes. Június 17-én kívül ők ünnepelnek február 5-én és december 16-án is. Becézése Ali, Lida, Lidácska. Szintén ezen a napon ünnepelnek a Laurák, a Laura a Lőrinc férfinév női párjának, a Laurenciának a rövidülése. Ez a név az 1990-es években vált gyakorivá. Rokon neve a Lara, becézése Lóra, Lóri, Lórika. Jeles viselői ennek a névnek Laura Betty színész, Laura Brannigan, amerikai énekes, Csajági Laura, Vörös Marti Mihály felesége, Laura Pausini, olasz énekes, valamint ön, kedves Laura. Ezen a napon köszöntjük még Adolf, Alina, Alinka, Batú, Folkus, Lorett, Marcián, Nikander, Teofil, Teofila és Terézia nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Hoppá!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1239. június 17-én kezdünk, ekkor született első Edward angol király, aki egyesítette Észak- és Nyugat-Walest, de Skóciát nem sikerült meghódítania. A 18. század legvégével folytatjuk. 1799. június 17-én Napóleon Bonaparte egyesítette birodalmát Olaszországgal. Most ugorjunk 1818-ra, június 17-én született Charles François Gonu, francia operaszerző. Leghíresebb alkotása a Faust. 1837-tel folytatjuk, június 17-én elfogadták Charles Goodyear gumiszabadalmát. Aztán lépkedjünk a 19. század vége felé, 1882. június 17-én megszületett Igor Stravinsky, orosz zeneszerző, a 20. századi európai zene egyik legnagyobb hatású, legsokoldalúbb, legtöbbet vitatott úttörő egyénisége. 1885-tel folytatjuk, június 17-én megérkezett New Yorkba a Szabadság szobor Franciaország ajándékaként. Aztán ugorjunk a 20. század elejére, 1903. június 17-én Henry Ford megalapította a Ford Motor Company-t. S még mindig a 20. század, 1927. június 17-én megszületett Sütő András, erdélyi magyar író. Lépjünk előre 21 évet, 1948-ra, ugyanis 1948. június 17-én született Splicia Rashad, amerikai színésznő, az egyenlő jogokért küzdő aktivista. Aztán lépdeljünk a 20. század második felére, 1963. június 17-én született Greg Kinnear, amerikai színész. Ismertebb filmjei

0: Üzenet a Mózes első könyve első fejezetéből.
1: Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket, Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: 2026. június 17-e, szerda. Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt. Evangélium Szent Máté könyvéből, 6. fejezet 1-től a 6-ig és 16-tól a 18. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Vigyázzatok! Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptuk értek jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltesd magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád

0: jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat, és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Elmélkedés. Jézus a mai evangéliumban figyelmeztet, ne az emberek szeme láttára gyakoroljuk a jót, ne az emberek figyelmét keresve imádkozzunk, ne a dicséretért böjtöljünk. Mert ha a hitünket a mások részéről felénk áradó elismerés tartja életben, akkor nem Istent keressük, hanem önmagunkat akarjuk előtérbe helyezni. Jézus azt kéri, hogy amit a legszentebb szándékkal teszünk, azt rejtetten, a csendben, az Atya színe előtt tegyük. Három dolgot említ. Az alamizsnát, azaz az adakozást, az imádságot és a böjtöt. Ezek nem díszítő elemek a vallási életben, hanem a hit életformáló erőforrásai. De csak akkor, ha nem szerepléshez kötődnek, hanem az Istennel való kapcsolatra irányulnak. A képmutatás nem csak az önáltatás miatt veszélyes, hanem azért is, mert eltakarja előlünk Isten arcát. Aki a hitéből csak annyit mutat meg, amennyit mások látnak, az nem Istennek, hanem közönségnek él, és csak szerepet játszik. Jézus azt mondja, atyád, aki a rejtekben is lát. Isten nem a látszatra kíváncsi, hanem a szív szándékát nézi. Az ima, a titokban adott adomány, a csendes böjt mind-mind a hit mélységét mutatják. Nem az elismerésért tesszük ezeket, hanem azért, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. A lelki élet igazi tere nem a nyilvánosság, hanem a belső szoba. Az a hely, ahol becsukódik az ajtó, és egyedül vagyunk az Atyával. Ahol nincsenek elvárások, nincs taps, nincs siker, hanem csak Isten jelenléte és szeretete. Ez az igazi jutalom, nem az emberek elismerése, hanem az Atya közelsége, amely formál, megtisztít és lelkileg újjáteremt. Uram, taníts engem csendben, tiszta szívvel veled élni. Ne az emberek figyelmét vagy elismerését keressem, hanem a te tekinteted fényét. Add, hogy imádságom ne szavakban legyen gazdag, hanem bizalomban és őszinteségben. Segíts, hogy jó tetteimet ne dicséret reményében tegyem, hanem önzetlenül, szeretetből. Tölts el alázattal, hogy a rejtekben éljem meg a hitet, ahol csak te látsz. Te légy az én titkos örömöm, erőm és jutalmam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az amerikai jégkorong bajnokság legnagyobb pech sorozatát a Montreal Warriors szenvedt el? 1917-ben a nyitó meccsüket megnyerték, a másodiktól hatodikig terjedő mérkőzéseket elvesztették, ezután leégett a stadionuk.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy pecsenye kacsát fogunk készíteni vörösborban. A kacsákat megtisztítjuk, majd besózzuk a belsejét. Teszünk bele egy darab almát és petrezselymet. Tepsibe rakjuk és közepesen meleg sütőben sütjük meg. A húsát annyi ideig sütjük, ahány kilogrammos a kacsa. Például egy 1 kilogrammos kacsát 1 óra, 2 kilogrammos 2 óráig kell körülbelül sütni. Amíg sül a kacsa, elkészítjük a párolt káposztát és a birsalmát. Az almákat meghámozzuk és a magházat eltávolítjuk. Fedő alatt vörösborban megpároljuk a hagymával és a káposztával együtt. Cukrot karamellizáljuk, hozzáadjuk a hagymát és a káposztát, sózzuk, köménymaggal és egy kis ecettel ízesítjük, majd a birsalmáról öntünk rá egy kevéske vörösboros főzőlevet. Mézzel ízesítve pikánsabbá tesszük. Ha a kacsák megsültek, negyedekbe daraboljuk. A birsalmába töltjük a vörösboros mézes káposztát, majd a tetejére tesszük az alma másik felét, mint egy sapkát. A kacsákat és a töltött birsalmákat egy tepsibe rakjuk, öntünk alá a maradék vörösboros főzőléből és a sütőben készre sütjük. Köretként ajánljunk hozzá rösti burgonyát vagy hagymás tört burgonyát.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! You know that I be sexy.

0: Kamu reklám.
1: Vedd elő a répád, és fogd rá a nyuszira.
2: Na gyere, nyuszi.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Zaj monitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságokhoz, spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zaj monitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előremozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Ma a feltörés gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Június 17-e, szerda. A fővárosban az M2-es metró helyett hétvégén az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Astoria irányú Deák Ferenc tér megállóját ideiglenesen áthelyezik a Gerlóci utca elé. A Kálvin tér irányú Astoria megállóját pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt ma 7 és 17 óra között daruzás miatt. Ma 7 órától lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt.
6: Hobbirádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 17-én ünnepeljük Alida és Laura nevű kedves hallgatóinkat. Az Alida női név német eredetű, az Adelheid rövidülése, jelentése pedig nemes. Június 17-én kívül ők ünnepelnek február 5-én és december 16-án is. Becézése Alib, Lida, Lidácska. Szintén ezen a napon ünnepelnek a Laurák, a Laura a Lőrinc férfinév női párjának, a Laurenciának a rövidülése. Ez a név az 1990-es években vált gyakorivá. Rokon neve a Lara, becézése Lóra, Lóri, Lórika. Jeles viselői ennek a névnek Laura Betty színész, Laura Brannigan, amerikai énekes, Csajági Laura, Vörös Marti Mihály felesége, Laura Pausini, olasz énekes, valamint ön, kedves Laura. Ezen a napon köszöntjük még Adolf, Alina, Alinka, Batú, Folkus, Lorett, Marcián, Nikander, Teofil, Teofila és Terézia nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1239. június 17-én kezdünk, ekkor született első Edward angol király, aki egyesítette Észak- és Nyugat-Walest, de Skóciát nem sikerült meghódítania. A 18. század legvégével folytatjuk. 1799. június 17-én Napóleon Bonaparte egyesítette birodalmát Olaszországgal. Most ugorjunk 1818-ra, június 17-én született Charles François Gonu, francia operaszerző. Leghíresebb alkotása a Faust. 1837-tel folytatjuk, június 17-én elfogadták Charles Goodyear gumiszabadalmát. Aztán lépkedjünk a 19. század vége felé, 1882. június 17-én megszületett Igor Stravinsky, orosz zeneszerző, a 20. századi európai zene.

0: kereskedő aktivista. A lépdejünk a 20. század második felére, 1963. június 17-én született Greg Kinnear amerikai színész. Ismertebb filmjei a Lesz ez még így se, a Túl közeli rokon, a Katonák voltunk, a Csábítás elmélete, a Rossz számok és a Sabrina. 3 évet lépünk előre, 1966. június 17-én megszületett Jason Patrick amerikai színész. Ismertebb filmjei a Féktelenül 2, a Geronimo az amerikai legenda, a Sötétség után kedvesem és a Háborús fenevad. Önök a Kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

ahol minden sarkon fölszáll a füst a csatornákból, ahol sárga taxik és sokszínű trélerek hatalmasan fordulnak, elegáns négerek és félelmetes kínai negyedek, s a Broadway-n árad ki a színházból a téli tömeg, hidegben, nevetve.

Della Streettel, a titkárnőjével jön kifelé egy palotából a győztes tárgyalás után. Simon és Garfunkel mennek egy hídon, egymás mögött a ködben. Cohen ül egy magányos szobában, füstben, Bronxban, az ócska fűszerüzlet fölött, a külső lépcsőházak mentén. Ott dereng a haj.

narancsok repülnek, egy nő sikolt, s a magas vasút győztesen húz el Gene Hackman fölött. És ott szemben, aki szomorúan jön, az Al Pacino az örök haver. Robert Redford fordul be a túlsó házkapuján, székek egymáshoz vágva, a kocsma darabokban, de Nicholson kalapja Brandóéhoz ér, semmi baj. Woody, miért röhögsz te ezen az

0: Üzenet a Mózes első könyve első fejezetéből.
1: Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket, Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. június 17-e, szerda. Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt. Evangélium Szent Máté könyvéből, 6. fejezet 1-től a 6-ig és 16-tól a 18. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Vigyázzatok! Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptuk értek jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltest magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat, és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Elmélkedés. Jézus a mai evangéliumban figyelmeztet, ne az emberek szeme láttára gyakoroljuk a jót, ne az emberek figyelmét keresve imádkozzunk, ne a dicséretért böjtöljünk. Mert ha a hitünket a mások részéről felénk áradó elismerés tartja életben, akkor nem Istent keressük, hanem önmagunkat akarjuk előtérbe helyezni. Jézus azt kéri, hogy amit a legszentebb szándékkal teszünk, azt rejtetten, a csendben, az Atya színe előtt tegyük. 3 dolgot említ. Az alamizsnát, azaz az adakozást, az imádságot és a böjtöt. Ezek nem díszítő elemek a vallási életben, hanem a hit életformáló erőforrásai. De csak akkor, ha nem szerepléshez kötődnek, hanem az Istennel való kapcsolatra irányulnak. A képmutatás nem csak az önáltatás miatt veszélyes, hanem azért is, mert eltakarja előlünk Isten arcát. Aki a hitéből csak annyit mutat meg, amennyit mások látnak, az nem Istennek, hanem közönségnek él, és csak szerepet játszik. Jézus azt mondja, atyád, aki a rejtekben is lát. Isten nem a látszatra kíváncsi, hanem a szív szándékát nézi. Az ima, a titokban adott adomány, a csendes böjt mind-mind a hit mélységét mutatják. Nem az elismerésért tesszük ezeket, hanem azért, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. A lelki élet igazi tere nem a nyilvánosság, hanem a belső szoba. Az a hely, ahol becsukódik az ajtó, és egyedül vagyunk az Atyával. Ahol nincsenek elvárások, nincs taps, nincs siker, hanem csak Isten jelenléte és szeretete. Ez az igazi jutalom, nem az emberek elismerése, hanem az Atya közelsége, amely formál, megtisztít és lelkileg újjáteremt. Uram, taníts engem csendben, tiszta szívvel veled élni. Ne az emberek figyelmét vagy elismerését keressem, hanem a te tekinteted fényét. Add, hogy imádságom ne szavakban legyen gazdag, hanem bizalomban és őszinteségben. Segíts, hogy jó tetteimet ne dicséret reményében tegyem, hanem önzetlenül, szeretetből. Tölts el alázattal, hogy a rejtekben éljem meg a hitet, ahol csak te látsz. Te légy az én titkos örömöm, erőm és jutalmam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az amerikai jégkorong bajnokság legnagyobb pek sorozatát a Montreal Warriors szenvedte el? 1917-ben a nyitó meccsüket megnyerték, a másodiktól hatodikig terjedő mérkőzéseket elvesztették, ezután leégett a stadionuk.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyed egy ki a busztába!
2: Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Világjáró
4: a Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Nem szeretnék kisajátítani 1956 történetét, mondta a miniszterelnök. Súlyosításért fellebeztek a karateedző büntető ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karateedzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtás 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leó pápa kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Június 17-e, szerda. A fővárosban az M2-es metró helyett hétvégén az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Astoria irányú Deák Ferenc tér megállóját ideiglenesen áthelyezik a Gerlóci utca elé. A Kálvin tér irányú Astoria megállóját pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt ma 7 és 17 óra között daruzás miatt. Ma 7 órától lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronyderú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
5: Az önkéntes véradás fontosságára hívja fel a figyelmet a Neked egy óra, három embernek az élet elnevezésű nyári kampány, amelyet a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat indított. Dr. Nagy Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettesét. A kampányról és a véradás tudnivalóiról Balázs Zsanett kérdezte.
6: A nyári időszakban sokkal nehezebb megszólítani a véradókat, hiszen az emberek szabadságokat töltik, munkahelyi véradásokat nem sok értelme van szervezni, hiszen sokkal kevesebben tartózkodnak a munkahelyükön, viszont a szükséges mennyiséget biztosítanunk kell, mert a nyári időszakban sem használnak a kórházak kevesebbet. Vannak időszakok, amikor egy picurkát csökken a felhasználás, de ugyanakkor sokkal hektikusabb is, hiszen balesetek vagy balesetek következtében esetleg megvalósuló szertranszplantáció biztosításához nagyon sok vére van szükség. Ezt próbáljuk ezzel kihangsúlyozni, ezzel a nyári kampányjal is felhívni az emberek figyelmét arra, hogy igen, nyáron is kell vért adni, hiszen a nyáron is nagyon nagy szükség van rá. Másrészt maga a szlogen az, hogyha valaki elmegy vért adni, de az életéből körülbelül egy órát veszel, ennyit kell rá fordítani a jelentkezéstől addig, hogy már a befejezett véradás után távozhat a véradás helyszínéről, viszont három arra rászólnak, meg akár az életét is megmentheti.
7: Még mielőtt arról beszélnénk, hogy ki lehet véradó, először talán arról, hogy mennyi vére van szükség egy nap. Hány donorra?
6: Naponta 1600-1800 véradóra van szükségünk ahhoz, hogy a szükséges mennyiséget biztosítani tudjuk. Persze ez nem minden nap szigorúan ilyen mennyiség, van, amikor ennél több van, amikor ennél kevesebb, vannak kifejezetten erős szombatjaink is, tehát gyakorlatilag az országban a nyári időszak alatt minden nap veszünk valahol vért. Tehát a hétköznapokon 50-60, akár 70 helyszínen is biztosítunk lehetőséget, hétvégenként nyilván egy jóval kevesebb, de aki vért akar adni, az biztosan megtalálja hozzá közeleső helyszínt és időpontot, hogy ezt megtegye.
7: Említette, hogy a nyáron azért megcsappan a véradóknak a létszáma. Van elegendő vér hazánkban?
6: Igen, nagyon jól sikerült, tehát nagyon eredményesen készültünk fel a nyára, tehát a júniust eleve egy magas készlettel indítottuk, gyakorlatilag egyensúlyban, tehát szinte ugyanaz szinten sikerült tartani a június folyamán. Júliusban többek között ennek a nyári kampánynak köszönhetően közel 2000-rel több jelentkezőnk volt, mint az elmúlt év júliusában, de ez semmit nem jelent, egy pillanatra sem pihenhetünk meg, hiszen folyamatosan ezt az egyenletességet biztosítanunk kell, hiszen a legrövidebb lejáratú készítményünk csak 5 napig tartható el. Tehát mindegy, hogy mennyit vennénk le előre, 5 nap múlva eltűnne az egyik fontos készítmény a palettáról. Tehát nem lehet feltöltekezni sok-sok vérrel, hanem ezt folyamatosan naponta biztosítanunk kell a véradók számát.
7: Tehát arról van szó, hogy folyamatos pótlásra van szükség.
6: Igen.
7: Mi a tapasztalat egyébként? Milyen korosztály az aktív véradó korosztály?
6: A véradó bázis gerincét azt most a 40 év körüliek, picivel 40 alatt és a picivel 40 fölöttiek adják. Az első véradók között szerencsére még mindig a fiatalok vannak legtöbben, ami egy nagyon pozitív dolog, hiszen ők is átérzik, hogy ugyan nekik most még nincs szükségük rá, mert erejük és egészségük teljében vannak, de tudják, szembesülnek vele, hogy szükség van a vérkészítményekre az idősebbek, vagy éppen a balesetet szenvedettek számára. Az idősebbek között nyilvánvalóan már kevesebben vannak, hiszen az emberek, ahogy haladnak előre a korba, egyre több olyan ok merülhet fel, ami kizárja őket a véradásból, de nagyon lelkes véradóink vannak 60 fölött is.
7: Ki lehet véradó, ki adhat vért, ki nyújthatja a karját véradásra?
6: Be kell, hogy töltse a 18. életévét, tehát felnőtt korú kell már, hogy legyen a jelentkező. Ha még soha nem adott vért, akkor a felső korhatár 60 év. Ha már korábban adott, akkor alapértelmezésként 65, de az egészség állapotára való tekintettel kivizsgáló szakemberünk ennél idősebb korban is beengedheti véradásra a jelentkezőt. Az első elvárásunk, hogy egyrészt tudja magát azonosítani, ez még nem az egészség állapota, csak hogy mi biztosan tudjuk, hogy attól vettük le a vért, aki nálunk jelentkezett, tehát személyigazolvány, rajszám, lakcímkártya szükséges, és egészségesnek kell, hogy érezze magát. Persze vannak kizáró okok a véradásból, élettani okok is, például terhesség, vannak átmeneti kizáró okok, nagyobb műtéti beavatkozás után. Tehát sok minden közbe játszhat, de azt javasoljuk mindenkinek, hogy aki egészségesnek érzi magát, az jöjjön el, elolvassa a tájékoztatónkat, kitölt egy kérdőívet, és aztán a szakemberünkkel történt beszélgetés alapján tudjuk elbírálni az alkalmasságát. Folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a véradási lehetőségekről. Ugye manapság már ez elsődlegesen az elektronikus médiában, tehát akár a mi honlapunkon, vagy a Magyar Vöröskereszt honlapján, de van erre egy honlap, a www.véradás.hu. Aki vért akar adni, az biztosan megtalálja az egy-két napon belül arra lehetőséget.
0: Kamu reklám.
8: Uram, nem sietne egy kicsit, mert nekem hasmenésem van.
9: Jó magának!
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét. Vásárold meg Exi lemezét. Érezd át a sivatag hangulatát. Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám.
0: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
9: vagy telefonon 30 913 80 80.
11: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
12: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
13: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
12: Nem lehet, hogy vírusos?
13: Ezt én nem tudom, még szerintem vírusírtó sincs rajta.
12: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
13: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
12: Majd ők megoldják.
13: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
12: Ők távolról is megoldják.
13: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
12: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Szia, Bajusz!
1: Ahoj, Poplacek!
2: Guten Tag, Faszikáj!
3: Dobr Damzsej, Ljubos!
4: Mi? Hé, Pajtikáj, mit szólnátok, ha énekelnék egy kicsit?
1: Ugyan, miről énekelhetnénk?
3: Na nézd már a kis kakukkot!
5: Hát nem teljesen tök mindegy.
1: A disznóvágásról?
2: Vagy az arról, jó. Hogy az eldobható papír pelenkák hogyan befolyásolják a föld globális felmelegedését?
6: Hát én ezt nem értem.
7: Vagy értelmetlen számunkra, teljesen érdektelen dolgokról?
8: Mindegy!

0: Hobby Rádió.
1: A héten olcsóbb lehet a kutakon a védett árnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-ei hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármester és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormányjavaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszer csomag beszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Szórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szeresz színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
5: Tudod merre tovább?
0: Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
4: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Június 17-e, szerda. A fővárosban az M2-es metró helyett hétvégén az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Astoria irányú Deák Ferenc tér megállóját ideiglenesen áthelyezik a Gerlóci utca elé. A Kálvin tér irányú Astoria megállóját pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt ma 7 és 17 óra között daruzás miatt. Ma 7 órától lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervíz útra kanyarodó sávot közmű felújítás miatt.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
8: A filmet minden párkapcsolati nyomorban élőnek jó szívvel ajánlom a két színész, Julie Delpy és Adam Goldberg lendülete színészi alakítása is a mindent felülíró záró jelenet miatt. Azért persze érdemes megnézni az egészet, mert mégiscsak felvillant valamit abból, hogy mennyi minden rossz rakódik le egy párkapcsolatban a nagybetűs szerelem mellé, amivel meg kell tanulni együtt élni. Na de kedves hölgyeim és uraim, félre ne értsék, ez nem egy párkapcsolati tanácsadó műsor, hanem a Movie and Music legújabb műsora, méghozzá az, amelyben a Kettő nap Párizsban című filmet fogom bemutatni önöknek. A mikrofonnál Gera Zsolt köszönt mindenkit, egy kicsit tekerjenek a hangerőn, már is dübörög az első nóta a filmből, utána pedig jövök vissza a részletekkel.

0: Szabdi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
10: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
10: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
11: Julie Delpy igazán sok oldalú nőszemély, hogy kitűnő színésznő, azt már jó ideje tudjuk. A színésznő még nincs 40 éves, mégis már több mint 50 filmben volt lehetősége bizonyítani, és olyan rendezőkkel dolgozott már együtt, akiket Hollywood tökéletesen ismer. Richard Linklater rendezővel készült munkája Mielőtt felkel a nap és Mielőtt lemegy a nap egy generáció számára váltak legalább akkora érvényű párkapcsolati kézikönyvé, mint a Facérok, a Nyakunkon az élet vagy az Édes hármas. A Linklater forgatókönyvek alakításában tevékenyen részt vettek a színészek, a Mielőtt lemegy a nap scriptje egészen az Oscar jelöltségig vitte a már említett színésznőnket.

0: Hobbi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Movie and Music. Filmzenék egy órában. Egy órában.
4: Várható volt, hogy Delphi filmje is ebbe a sodorba kíván csatlakozni. A New York University kurzusai és a Sundance-en vetített rövidfilm, vagy a Blá Blá Blá, melyet 1995-ben forgattak, és egy nagy játékfilm, mely nem más, mint a Looking for Jimmy, amelyet 2002-ben forgattak, ezek után a rendezés már közel sem idegen terep a számára. A Két nap Párizsban című filmet azonban nem csak hogy rendezte, hanem ő írta a forgatókönyvet, játszotta a főszerepet, intézte a produceri feladatokat, sőt a film végén elhangzó főcímdalt is elénekelte. Már ebből is lehetett sejteni, hogy a történet erősen önéletrajzi ihletésű, és hogy pontosan miért, hát mindjárt elárulom. Marion a főszereplő egy Párizs és New York között ingázó lány. Julie Delphi a magánéletben amerikai és francia kettős állampolgár, akinek nagyon rossz a szeme, mint a filmben játszó Marionnak is, sőt még a szülők is megegyeznek, ugyanis Mary Pilette és Albert Delphi önmagukat alakítják a filmben. A Delphi szülők úgy kerülnek a filmbe, hogy a történet szerint a velencei vakációról hazafelé tartó pár beugrik két napra a lány szüleihez. Elvileg azért, hogy felvegyék a macskájukat, valójában pedig azért, hogy tudtukon kívül de próbára tegyék a párkapcsolatukat. Ám mielőtt a párkapcsolat próbatételére ráterelném a szót, engedjék meg, hogy kettő dalt lejátszok a filmből, utána pedig megnézzük, hogy mi is ez a párkapcsolati próbatétel. Don't be a shy, little sister, little sister.

0: Happy Rádió.
1: Jó zenék egy órában az önök kedvéért. Az önök
2: kedvéért. Jack és Marion 2 éve vannak együtt. Igazi vízválasztó időtartam ez, hiszen tulajdonképpen minden oké együtt, de szép lassan előjön a kérdés, hogy ezt akkor örökre csinálják, vagy csak viccből. Utóbbinak sok értelme nincs, előbbi viszont rémisztő lehetőség. A 2 nap Párizsban nem is igazán a párkapcsolatok, hanem az elköteleződés nehézségeiről és fájdalmáról szól. Rögtön egy monológgal indítanék, ezek vagyunk mi, mondta a színésznő. 2 év együtt, hullámvölgyek és hegyek, és főként a köztük eltelt idő. A filmet főként ezek a monológok szervezik, és a főhősnő felváltva beszél a különleges retinájából fakadó egyéni látásmódjáról, az anyjához fűződő kapcsolatáról és a kegyes hazugságok szükségletéről. Ezeket a monológokat általában kísérletező kedvű etűdök kísérik, fotomontázsok Velencéről vagy Párizsról, a gyerekkorról, egykori lakhelyről, valamint Jack kollektív dinamizmusáról szóló elméletét pedig gyerekzajszerű kis animációk keltik életre.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Worldline.
0: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: Worldline. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
3: A 40. percig működik is ez az üde technika, majd számomra teljes mértékben érthetetlen módon felfestik ez a következetes elbeszélésmód, és elkezdünk a fiú paranoid világával menni. Először a kiállítás megnyitón vonul félre, majd este egy barátházi bulián követjük a szemszögét, míg nem másnap reggel a piaci bevásárlás helyett már a fiúval otthon maradunk, hogy a lány telefonjában lévő SMS-eket elolvashassuk. A fiú bóklászása a városban kevésbé újszerű és friss, mondhatni fájdalmasan klisészerű, amikor a film első jelenetében megszivatott Da Vinci kódos amerikai turista csoporttal ismételten összefut, vagy amikor zsebtolvajnak nézik. A szerencsétlen Daniel Brühl alól meg szörnyen kilóg a német koproducer lólába, ugyanis a germán tőkért cserébe valószínűleg muszáj volt egy híres német színészt is szerepeltetni a filmben, ezért Brühl kap a film 100. percében egy teljesen felesleges és blőd jelenetet, amikor is az antiglobalista vegán srác vécéket gyújt fel plázákban és gyorséttermekben, ami természetesen nem túl eredeti társadalomkritika.

0: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót.
2: Movie and music. Filmben a zene, zenében a film.
3: A filmet mégis minden párkapcsolati nyomorban élőnek jó szívvel ajánlom. Egyrészt a két színész, Julie Delphi és Adam Goldberg lendületes alakítása miatt, másrészt a mindent felülíró zárójelenet miatt. A poéngyilkosok már egy a világban nagyon jól ismert videómegosztó oldalon is megnézhetik Marion végkövetkeztetését az egymást fájdalmas gyorsasággal követő kapcsolatok dinamikájáról, de talán érdemes megnézni hozzá az egész filmet, mert mégiscsak felvillant valamit abból, hogy mennyi minden rakódik le egy párkapcsolatban a nagybetű szerelem mellé, amelyekkel természetesen meg kell tudni tanulni, együtt élni. Remélem kellőképpen felkeltettem mindenkinek az érdeklődését a film iránt, és remélem nem unatkoztak az elmúlt egy óra hosszában. A Movie and Music műsorvezetőjét hallották, Gera Zsoltot, további nagyon kellemes rádiózást kívánok Önöknek!

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.

0: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül 2 fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, míg a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. 2 volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a 2 korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a magyarországos medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Június 17-e, szerda. A fővárosban az M2-es metró helyett hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Astoria irányú Deák Ferenc tér megállóját ideiglenesen áthelyezik a Gerlóci utca elé. A Kálvin tér irányú Astoria megállóját pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt ma 7 és 17 óra között daruzás miatt. Ma 7 órától lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselény utcánál toronyderú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
2: Köszöntöm Önöket, eltelt egy újabb hétén változatlanul. Tóth Mihály Nikolett vagyok, és ez változatlanul a Koktél. A mai menünk, mivel hogy ezzel is szolgálhatok Önöknek, nem sokára elmondom Önöknek, hogy a túl sok koffein halucinációkat okozhat, de hogy milyen formában, ez csak is akkor derül ki, ha minket választanak ebben, illetve a következő órában is. Utána némi könyvajánlós perceink érkeznek, melyben ma Fejős Éva Hotel Bali című könyvét ismertetem Önöknek. Utána arról lesz szó, hogy milliókba kerülhet az álmatlanság, de arra is fény fog derülni itt a Koktélban, hogy mely az a növény, amely mondjuk csoki ízű, de anyagcsere fokozó, fogyasztó és erőnövelő is egyaránt. Tehát ezért is érdemes minket választani ebben az órában, és egy kis ízelítőként elmondanám, hogy a következő órában arról a 10 legveszélyesebb pontunkról lesz szó az otthonunkba, ahol rejtőzhetnek azok a bizonyos kórokozók, és hogy ezek hol vannak, milyen kórokozók mit okozhatnak. Nos, ezt fogjuk kitárgyalni a következő órában. Remélem most is velem töltik ezt a 260 percet, én megpróbálom a legjobb és legfinomabb, legihatóbb koktélokat kavargatni, kevergetni Önöknek. Na persze a talp alávalót, vagy egy kis lazítót is szolgálok Önöknek, ezt pedig zenei formában fogom tenni. Most azonban egy kicsit lazítsunk, hangolódjunk rá erre az órára, utána pedig, ahogy ígértem, a koffeinről lesz szó, amely sok esetben halucinációt is okozhat.
5: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
10: A Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Már is itt vagyok, és remélem, hogy még nem ették meg mind a 10 körmüket, már is mondom, hogy a túl sok koffein hallucinációkat okozhat. Azok az emberek, akik sok koffeint visznek be a szervezetükbe, nagyobb valószínűséggel tapasztalnak akusztikus és vizuális hallucinációs élményeket. Derült ki az egyik egyetem kutatásából. A koffein a világ legszélesebb körben használt drogja. Észak-Amerika lakosságának 90%-a fogyaszt koffeint valamilyen formában napi rendszerességgel. A felmérés során 200 diákot kérdeztek ki koffein fogyasztási szokásaikról. A koffein forrásai kávé, tea, energiaitalok, vagy akár csokoládék és koffein tabletták voltak. A kutatók felmérték a résztvevők hallucinációkra való hajlamát és stressz szintjét is. Kiderült, hogy komoly koffein fogyasztók, akik napi 7 csészinyi kávénak megfelelő koffeint jutatnak a szervezetükbe, háromszor nagyobb valószínűséggel tapasztaltak hallucinációkat, mint azok, akik napi 1 csészinyit fogyasztottak. A leggyakoribb hallucinációs tapasztalatok hangok hallása, nem létező dolgok látása, valamint halott emberek jelenlétének érzékelése volt. Az eredmények a kutatók szerint azt bizonyítják, hogy a koffein súlyosbítja a stressz okozta élettani hatásokat. A szervezet stresszre adott válaszaként felszabadul a kortizol nevű stresszhormon, melyből még több termelődik, ha a stresszhez koffein fogyasztás is társul. A kutatók szerint ez a többlet kortizol az, mely a koffein fogyasztáshoz társul a hallucinációkra való hajlamot növeli. Tehát kedves hölgyek, urak, célszerű minél kevesebb koffeint fogyasztani, kedves diákok, a vizsgai időszakban pedig nem koffein tablettákkal és energiai italokkal kell ezt a bizonyos vizsgai időszakot túlélni, hanem mondjuk azzal, hogy egész fél évben tanultok egy kicsit, vagy tanulnak egy kicsit. Figyeljünk a gyermekünkre is, hogy ne igyon túl sok koffeint, mert még lehet, hogy azt fogja halucinálni, hogy ő ötöst kapott az iskolában, közben az pedig egy egyes volt. Na de viccet félretéve, tényleg nagyon fontos arra figyelnünk, hogy kevés koffeint vigyünk be a szervezetünkbe, vagy hogyha tehetjük, akkor inkább ezt tea, gyenge tea formájában tegyük meg, de azt is mértékkel. Most egy kicsit megint elmegyünk zenélni, utána pedig könyvajánló perceink érkeznek itt a Koktélban.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobbi rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem.

0: Áldozunk néhány percet a kultúrának, ugyanis itt a Koktélban a könyvajánló érkezik, már is megismerhetik Fejős Éva a Hotel Bali című könyvét. Négy barátnő, Dóra, Gabi, Szilvi és Judit. 10 évesen Budapesten egy mámoros és tragédiába torkoló buli után fogadalmat tesznek, hogy elhagyják az országot. Máshol kezdenek új életet, ahol a múlt nem éri el őket. Megesküsznek, 17 év múlva újra találkoznak. A sors négyüket a négy égtáj felé veti. Dóri a földi paradicsomban Bali szigetén köt ki, de ott is csak élete szerelmére gondol. Szilvi titokban regényt ír, melyben barátnőinek is fontos szerep jut. Gabi két sikeres férfi között őrlődik, Judit pedig megszerzi magának azt a pasit, akiről korábban csak csendben álmodozott. 17 év telt el, közeledik a nagy találkozás. Vajon megtalálták a boldogságot? Elárulhatják-e egymást a barátok a szerelemért? Mit rejt a titokzatos közös múlt és van-e feloldozás? Ezt taglalja ez a könyv, mégpedig Fejős Éva, a Hotel Bali című könyve. Érdemes ezt a könyvet is elolvasni. Ennyi volt a könyvajánló itt a Koktélban. Nem sokára arra derül fény, hogy miért is kerül milliókba az álmatlanság.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Itt a Koktélban már is arra derül fény, hogy miért kerülhet milliókba az álmatlanság. Ha valaki nem tud aludni, az nem csak neki és a családjának rossz, hanem a társadalomnak is. Az alvászavarok okozta csökkent munkateljesítmény dollármilliókban mérhető veszteséget jelent. Az egyik kanadai tartományban végzett vizsgálat adatait az Alvástudomány szakfolyóirata taglalta. A rossz alvás világszerte sokak életét megkeseríti, bár ennek gyakorisága nem igazán tisztázott, mert a többség ilyen gondokról nem panaszkodik, noha éjszakáikat megkeseríti, nappali munkaképességüket pedig lényegesen rontja. Amerikai adatok szerint az emberek 6-10%-a szenved alvászavarban, de a becslések úgy szólnak, hogy a felnőtteknek legalább egy harmada időnként rosszul alszik. Megan Daly és munkatársai Kanada francia ajkú tartományában vizsgálták az alvászavarok gyakoriságát, és azt is kiszámolták, hogy ez a gond milyen mértékű társadalmi költségekkel jár. Quebec lakossága meghaladja 7 milliót, és a kutatók az álmatlanság anyagi következményeit úgy igyekeztek tisztázni, hogy csaknem 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt állampolgár egészségét, munkáját és pihenését, keresetét, baleseti gyakoriságát és munkateljesítményét igen részletesen összegyűjtötték, feldolgozták. Statisztikai értékelésük szerint a rossz alvás, közvetlen és közvetett veszteség formájában a 7 milliós tartománynak évente 6,6 milliárd amerikai dollár kárt okoz, ami a jelenlegi árfolyam szerint mintegy 1400 milliárd forintnak felel meg. Ebből a közvetlen orvosi ellátás költsége csaknem elérte a 200 millió dollárt, receptköteles altatószerre 17 millió dollár ment el, a doktorhoz utazgatás 37 millió dollárt emésztett fel. Nem mindenki vett be receptre felírt altatót, csaknem 2 millió dollárnyi összeg jutott a természetgyógyászati szereket, gyógyteákat árusító boltoknak. A megkérdezett kanadai polgárok azt vallották, hogy alvásukat segítendő évente 340 millió dollárt költenek szeszes italra. Az alvászavar a munkahelyi teljesítmények romlásáért évi 5 milliárd dollár értékben volt felelős. Ez azt jelentette, hogy a betegesen rossz alvóknak csaknem egy havi munka ideje ment veszendőbe. De mennyi az egészséges alvás? Átlag 7-9 óra, de Edison a föltaláló legfeljebb 4 órát aludt, Albert Einstein viszont 10-11 órát, tehát ez bioritmustól és embertől is függ. Azt gondolom, hogy a napi 8 óra alvás, az kell, nem hiába van 8 óra munka, 8 óra pihenés és 8 óra szórakozás.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Cocktailban azt hiszem jobbnál jobb információkat tudhatnak meg, és hasznosabbnál hasznosabb tanulmányokkal ismerkedhetnek meg. Most elhoztam önöknek egy növényt, ami csoki ízű, és anyagcsere fokozó, fogyasztó és erőnövelő hatása van. Az akai bogyó az azonos nevű pálma termése, keveset tudunk róla, de most egy új kutatás bebizonyította, valóban hasznos fogyasztani. Az egyik orvosi folyóirat legújabb számában megjelent tanulmány szerzői azt találták, hogy a bogyó leve és húsa is értékes antioxidánsokat tartalmaz. Az akait használják gyümölcs levekhez, üdítőkhöz, zöldségturmixokhoz, a jégkrémekhez és diétás étrend kiegészítőkhöz. Az akai kevés cukrot tartalmaz, az íze pedig a vörös boréra és a csokoládéjéra hasonlít. Az egyik kutató hozzátette, hogy korábbi kutatások már vizsgálták, hogyan szívódnak fel az antioxidánsok más termékekből, de senki nem vizsgálta az akait. Az Egyesült Államokban anyagcsere fokozóként, fogyasztószerként és erőnövelőként használják az akait, melyet a brazil esőerdőkben az akár 20 méter magasra is megnővő akai pálmákról szednek. Maga a gyümölcs akkora, mint egy nagyobb fajta áfonyaszem, ám csak a legkülső rétege ehető. 2001 óta kutatják az orvosok az akai antioxidáns és tápanyag tartalmát, első közleményük 2004-ben jelent meg. Későbbi kutatásuk igazolta az akai hatását a daganatos sejtek ellen is. A C-vitaminhoz hasonlóan azonban ezekből sem képes tárolni a szervezet. A kutatók most a betegség elleni hatásokat vizsgálják, hogy meghatározzák pontosan mennyi akait is ajánlatos fogyasztani. A klinikai vizsgálat során 12 önkéntessel itattak akai gyümölcs húst és levet, a kontrollcsoport almalevet és antioxidánst nem tartalmazó üdítőt kapott. A 12 és 24 óra után levet vér és vizelet minták jelentős antioxidáns szint növekedést mutattak mind az akait, mint az almalevet fogyasztó csoportnál, de csak az akait fogyasztóknál növekedett meg az antocianin nevű antioxidáns vegyület szintje. Aggasztó, hogy a mindenható anyagként árusítják az akait, igaz, hogy van jó néhány jótékony hatása, de nem gyógyít meg minden betegséget, nyilatkozta a kutató orvos. Azt gondolom, hogy sok növényről azt gondoljuk, hogy csodaszer, azonban ez a csoki ízű növény lehet adalék, és lehet, hogy megelőzi a daganatos sejtek kialakulását, és ha még fogyaszt vagy erőnövelő is, azt hiszem a hölgyek annál jobban fogyasztják. Amíg ezen gondolkodnak, érkeznek a jobbnál jobb zenék.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Cocktail.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánló.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
5: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap 4-től.
5: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

Ennyi fért a koktél első órájába, de nehogy elcsavarogjanak, elcsatangoljanak valahova, hisz a következő órában is kavargatom, kotyvasztom önöknek a jobbnál jobb hűsítő, vagy éppen melegítő koktélokat, kinek mi esik most jól. A következő 60 percben szó lesz arról a 10 legveszélyesebb pontunkról az otthonunkban, ami igen nagy valószínűséggel kórokozókat tartalmaz, de hogy milyeneket és ennek milyen hatása van, az kiderül a következő órában. Azonban egy kicsit dőljenek hátra, lazítsanak, hangolódjanak rá a következő órára, és remélem, hogy a következő 60 percben is velem tartanak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaság kutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, míg a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint Gyi Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a magyarországos medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távolságokat is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám.
3: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
7: Tovább folytatódik a Koktél második órája. Én még mindig Tóth Mihály Nikolett vagyok, és ahogy mondtam, ez változatlanul még a Koktél, csak átléptünk a második órába. Amint említettem az előző órában, szó lesz arról a 10 legveszélyesebb otthon lévő pontjainkról, ahol rejtőzködhetnek a kórokozók. Ilyen lehet a rémisztő mosogató, szivacs, a mosogató, a fürdőkád és a lefolyó. Piszkos a munka, azaz a dolgozószobáról is szó lesz, a WC-kagylóról, a szennyezett csapokról, a veszélyes zuhanyzó függönyről, a friss és tiszta mosott ruhákról, a porszívózásról, és persze az álomédes álomról, azaz az ágneműről. Ez vár tehát önökre ebben az órában, remélem most is együtt fogyasztuk a kizárólag alkoholmentes koktélt. Én már készen állok, ám bár önöknek még adok egy-két ráhangolódó zenét, utána már is elkezdjük a mai témánkat, melyben az 5 legveszélyesebb otthon lévő pontjainkat fogjuk kórokozó szempontjából megvizsgálni.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézned? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
4: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Akkor már is belekezdenénk a mai témánkba. Jó, ha tisztában van vele, melyek azok a helyek a lakásában, ahol a megbúvó ellenségeket sikeresen nyakon csípheti. Nem ön az egyetlen, akit kiráz a hideg a környezetében megbúvó baktériumok, vírusok és egyéb mikroorganizmusok gondolatától. Ez a félelem tovább fokozódhat önben, ha belegondol, hogy a rohanó hétköznapok során milyen kevés ideje jut a takarításra. A kórokozóktól való rettegése azonban csökkenthető, ha tisztában van vele, pontosan hol is rejtőzködnek a bacillusok. Említettem már a rémisztő mosogató szivacsot. Egy mosogató szivacs akár 20 ezer baktériumot is tartalmazhat négyzetcentiméterenként, derült ki egy 2007-es vizsgálatból. Hogy mitől olyan koszos? Valószínűleg sokszor több célra is használjuk ugyanazt a szivacsot. Ha pedig sokáig nem cseréljük ki, a baktériumoknak van idejük osztódni. A szivacs nedves környezete ugyanis ideális táptalajnak minősül. Egy közönséges szivacs nagy valószínűséggel tartalmaz szalmonella vírust. Ez a vírus hasmenést tud okozni, épp ezért érdemes legalább hetente cserélni a szivacsot és hipóba áztatni 15 percig. Ha rémisztő a mosogató szivacs, akkor rémisztő lehet a mosogató is, ugyanis ez baktérium tenyészet. Akár üres, akár teli, a mosogató kész baktérium tenyészet. Mivel sok ételt itt készítünk elő, és a maradékokból is jut ide valamennyi, a lefolyóban akár 80 ezer baktérium is kimutatható négyzetcentiméterenként. A mosogató víz szappan tartalma azonban sajnos nem segít a helyzetem. Viszont a hipó és a víz már hatékonyabb pusztítást végez a kórokozó között, 10 perces behatási idő javasolt ezügyben. Nem sokára még tovább folytatjuk azokat a helyeket, amelyek veszélyforrás lehet az otthonunkban, de csak is néhány zene után.
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Azt gondolom, nem sokkoltam még le önöket teljes mértékben, ezért már is mondom a következő helyet az otthonunkban. Amely helyen bizony rengeteg kórokozó, illetve baktériumi él. Ilyen a fürdőkád és a lefolyó. Ahogy a mosogatóban, úgy így sem jelent védelmet a szappanos víz. A fürdőkád lefolyójában 4 cm-enként 18 ezer kórokozó él, veszélyeztetve ezzel az egészségünket. A legjobb, amit ez ellen tehetünk, hogy legalább hetente egyszer valamilyen komolyabb fertőtlenítőszerrel vagy hipós vízzel átmossuk a kádat és a lefolyót egyaránt. Otthon, a dolgozó szobánkban valószínűleg több baktérium van, mint a munkahelyünkön. Sok esetben olyan kórokozók is jelen vannak az otthonunkban, amelyek súlyos bőr- és tüdőfertőzéseket hozhatnak létre, ám a munkahelyeken egyáltalán nem mutatható ki. Dolgozó szobánk legszennyezettebb helyei a billentyűzet, az egér, a telefon és az íróasztal. A nagyobb szennyezettség oka talán az lehet, hogy otthonunkban gyakrabban fordul elő, hogy az íróasztalnál eszünk, így gyakorlatilag büfét nyitunk a kórokozók számára. A veszélyes helyzet kivédésére a legjobb megoldás, ha hetente egyszer fertőtlenítő takarítást végzünk a dolgozószobánk ezen részein.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Itt a koktélban még mindig azokat a helyeket járjuk körbe a lakásunk keretén belül, ahol veszélyeztetve vagyunk a kórokozók, illetve a baktériumok szempontjából. Ilyen a WC-kagyló. Nem meglepő, hogy ez a kategória győztese 500 000 kórokozóval négyzetcentiméterenként. Bár érdemes figyelembe venni, hogy a konyhák összességében szennyezettebbek. Egy vágódeszkán ugyanis 200-szor annyi bélbaktérium tenyészik, mint a WC ülőkéjén. Mivel a WC-n tenyésző kórokozó képesek biofilmet alkotni, ezt a csúszós réteget leghatékonyabban hipós vízzel tudjuk eltávolítani. A konyha és a fürdőszoba csapjai is baktériumfogók. A konyhai csapokon négyzetcentiméterenként 2000, a fürdőszobai csapokon átlag 1000 kórokozó mutatható ki. Hogy elkerüljük a csapokban topzódó baktérium tenyészetet, takarításkor használjunk fertőtlenítő tisztító sprét. A konyhában naponta, a fürdőszobában pedig legalább hetente szükséges takarítani.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: A lakásunk különböző pontjait már körbejártuk az ügyben, hogy vajon hol vagyunk veszélyben, hol rejtőznek azok a bizonyos kórokozók. Azonban most az is kiderül, hogy veszélyes a zuhanyzó függöny. Ugyanis a lerakódott szappanban bizonyos baktériumok élnek, ezek a kórokozók már 6 hónapos használat után kimutathatók. Mindkét baktérium komoly veszélyforrást jelenthet számunkra, ha valamilyen immunbetegségben szenvedünk, vagy bármilyen okból kifolyólag az átlagnál hajlamosabbak vagyunk a fertőzésekre. Éppen ezért nem szabad elhanyagolni a zuhanyfüggöny rendszeres heti tisztítását, illetve időnkénti cserélését. Mi történik a mosógépben? Hát a ruhák szennyezése. A frissen mosott ruha ugyan tisztának látszik, de ez becsapós. A hepatitis A vírusok például könnyedén túlélik a mosást, és a mosógépben beszennyezik a többi ruhát is. Tanácsos alkalmanként főzőprogramot is használni. Még jobb, ha ilyenkor hipót is öntünk a mosógépbe. A hipó ugyanis a kórokozó közel 100%-át elpusztítja. Ezen kívül a hazánkban még nem annyira elterjedt szárítógépeknek is van az az áldásos tulajdonságuk, hogy a forróvizes öblítéshez hasonlóan baktériumölő tulajdonsággal bírnak. És jöjjön a porszívózás. A porszívó keféje sok esetben bélbaktériumokkal szennyezett. Ezen a tényen sajnos nem túl sokat lehet segíteni. Időnként nem árt kefét cserélni, illetve a kényesebb helyek porszívózása előtt fertőtlenítőszeres szivacsal lemosni a porszívó fejét. A szennyezettebb helyek porszívózását pedig hagyjuk inkább a takarítás végére. Ez lehet talán a legjobb megoldás. Azonban még egy helyet nem beszéltünk meg, amely az ágynemű, de erről csak néhány zene után hallhatnak itt a koktélban.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél. Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: Ha nyomon követték ezt az órát és velem számolták azokat a bizonyos legveszélyesebb pontokat a lakásban, akkor rájöhetnek, hogy elérkeztünk az utolsóhoz, azaz a tízeshez, ez pedig az ágynemű. Az ágyneműben penész és porák telepedhetnek meg. A matracban és a párnákban pedig poratkák élnek. Bár nem túl kellemes belegondolni, matracunkból ezen kívül még számos egyéb dolog is kimutatható. Az izzadságtól kezdve egészen az ondóig. Végül pedig azzal sem már tisztában lenni, hogy a hálószobák szennyeződése a szénanátha egyik leggyakoribb oka. Ha mindezt szeretnénk elkerülni, használjunk mosható matracvédőt, illetve nem áteresztő külső húzatot a matracokon és a párnákon. Ezen kívül pedig ajánlott az ágynemű magas hőfokon történő mosása. Ha ezeket a jó tanácsokat mind-mind betartják, akkor azt gondolom, hogy kevésbé lesznek veszélyeztetettek a baktériumokkal szemben. Ennyi volt a mai koktél, egy hét múlva ugyanis ugyanebben az időben találkozunk. Remélem, akkor is velem Tóth Mihály Nikolettel tartanak. Akkor is ígérem, hogy hasznos információkat fogok önöknek hozni, és kevergetni, kavargatni fogom a jobbnál jobb melegítő, vagy éppen hűsítő zenéket, koktélokat, kinek éppen mire van szüksége. Én köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmet, további jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Szeretnék kisajátítani 1956 történetét, mondta a miniszterelnök. Súlyosításért fellebeztek a karateedző büntető ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karateedzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykon Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtás három év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leó pápa kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Crush them, baby.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Június 17-én ünnepeljük Alida és Laura nevű kedves hallgatóinkat. Az Alida női név német eredetű, az adelheid rövidülése, jelentése pedig nemes. Június 17-én kívül ők ünnepelnek február 5-én és december 16-án is. Becézése Ali, Lida, Lidácska. Szintén ezen a napon ünnepelnek a Laurák, a Laura a Lőrinc férfinév női párjának, a Laurenciának a rövidülése. Ez a név az 1990-es években vált gyakorivá. Rokon neve a Lara, becézése Lóra, Lóri, Lórika. Jeles viselői ennek a névnek Laura Betty színész, Laura Brannigan, amerikai énekes, Csajági Laura, Vörös Marti Mihály felesége, Laura Pausini, olasz énekes, valamint ön, kedves Laura. Ezen a napon köszöntjük még Adolf, Alina, Alinka, Batú, Folkus, Lorett, Marcián, Nikander, Teofil, Teofila és Terézia nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1239. június 17-én kezdünk, ekkor született első Edward angol király, aki egyesítette Észak- és Nyugat-Walest, de Skóciát nem sikerült meghódítania. A 18. század legvégével folytatjuk. 1799. június 17-én Napóleon Bonaparte egyesítette birodalmát Olaszországgal. Most ugorjunk 1818-ra, június 17-én született Charles-François Gonu, francia operaszerző. Leghíresebb alkotása a Faust. 1837-tel folytatjuk, június 17-én elfogadták Charles Goodyear gumiszabadalmát. Aztán lépkedjünk a 19. század vége felé, 1882. június 17-én megszületett Igor Stravinsky, orosz zeneszerző, a 20. századi európai zene egyik legnagyobb hatású, legsokoldalúbb, legtöbbet vitatott úttörő egyénisége. 1885-tel folytatjuk, június 17-én megérkezett New Yorkba a Szabadság szobor Franciaország ajándékaként. Aztán ugorjunk a 20. század elejére, 1903. június 17-én Henry Ford megalapította a Ford Motor Company-t. S még mindig a 20. század, 1927. június 17-én megszületett Sütő András, erdélyi magyar író. Lépjünk előre 21 évet, 1948-ra, ugyanis 1948. június 17-én született Splicia Rashad, amerikai színésznő, az egyenlő jogokért küzdő aktivista. Aztán lépdeljünk a 20. század második felére, 1963. június 17-én született Greg Kinnear, amerikai színész. Ismertebb filmjei a Lesz ez még így se, a Túl közeli rokon, a Katonák voltunk, a Csábítás elmélete, a Rossz számok és a Sabrina. Három évet lépünk előre, 1966. június 17-én megszületett Jason Patrick, amerikai színész. Ismertebb filmjei a Féktelenül 2, a Geronimo, az amerikai legenda, a Sötétség után kedvesem és a Háborús fenevad. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvár Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Mózes első könyve első fejezetéből.
1: Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket, Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!
4: 2026. június 17-e, szerda. Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt. Evangélium Szent Máté könyvéből, 6. fejezet 1-től a 6. és 16-tól a 18. versig.

0: cselekedetekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat, és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Elmélkedés. Jézus a mai evangéliumban figyelmeztet, ne az emberek szeme láttára gyakoroljuk a jót, ne az emberek figyelmét keresve imádkozzunk, ne a dicséretért böjtöljünk. Mert ha a hitünket a mások részéről felénk áradó elismerés tartja életben, akkor nem Istent keressük, hanem önmagunkat akarjuk előtérbe helyezni. Jézus azt kéri, hogy amit a legszentebb szándékkal teszünk, azt rejtetten, a csendben, az Atya színe előtt tegyük. Három dolgot említ. Az alamizsnát, azaz az adakozást, az imádságot és a böjtöt. Ezek nem díszítő elemek a vallási életben, hanem a hit életformáló erőforrásai. De csak akkor, ha nem szerepléshez kötődnek, hanem az Istennel való kapcsolatra irányulnak. A képmutatás nem csak az önáltatás miatt veszélyes, hanem azért is, mert eltakarja előlünk Isten arcát. Aki a hitéből csak annyit mutat meg, amennyit mások látnak, az nem Istennek, hanem közönségnek él, és csak szerepet játszik. Jézus azt mondja, atyád, aki a rejtekben is lát. Isten nem a látszatra kíváncsi, hanem a szív szándékát nézi. Az ima, a titokban adott adomány, a csendes böjt mind-mind a hit mélységét mutatják. Nem az elismerésért tesszük ezeket, hanem azért, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. A lelki élet igazi tere nem a nyilvánosság, hanem a belső szoba. Az a hely, ahol becsukódik az ajtó, és egyedül vagyunk az Atyával. Ahol nincsenek elvárások, nincs taps, nincs siker, hanem csak Isten jelenléte és szeretete. Ez az igazi jutalom, nem az emberek elismerése, hanem az Atya közelsége, amely formál, megtisztít és lelkileg újjáteremt. Uram, taníts engem csendben, tiszta szívvel veled élni. Ne az emberek figyelmét vagy elismerését keressem, hanem a te tekintetet fényét. Add, hogy imádságom ne szavakban legyen gazdag, hanem bizalomban és őszinteségben. Segíts, hogy jó tetteimet ne dicséret reményében tegyem, hanem önzetlenül, szeretetből. Tölts el alázattal, hogy a rejtekben éljem meg a hitet, ahol csak te látsz. Te légy az én titkos örömöm, erőm és jutalmam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
6: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
11: Hobby Rádió. A hangadó.
8: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
12: Tudta ön azt, hogy az amerikai jégkorong bajnokság legnagyobb pek sorozatát a Montreal Warriors szenvedte el? 1917-ben a nyitó meccsüket megnyerték, a másodiktól hatodikig terjedő mérkőzéseket elvesztették, ezután leégett a stadionuk.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
13: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

kőkóla? Na, akarod, hogy lefotózzalak? Hogy. Kamerás mobil. Na, iszol? Viszkit? Hülye vagy? Két sör lesz.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Kamu reklám.
1: Kérem a következő jelöltet. No, rendőr úr, mondja meg nekem, hány elbetű van a Happy Birthday to You-ban?
2: 6 darab.
1: 6 darab, hogy jött ki magának?
2: Hát ugye, la.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk. Mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kék lény.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Héten olcsóbb lehet a kutakon a védett tárnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-ei hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása, átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterek és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormány javaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszer csomagbeszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Szórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
5: Thank you. Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
6: Évi 2500 óra forró napsütés, tápanyagokban gazdag, a Tisza hordalékával dúsított talaj, genetikailag nemesített vetőmag és mintegy 250 éves tapasztalat. Ez a négy hozzávaló kell a világhírű szegedi paprikához. A növényt Európába Kolumbusz Kristóf hozta Amerika felfedezésekor. Kezdetben közeli rokonával, a paradicsommal együtt dísznövényként termesztették. Emellett gyógynövényként is számon tartották. Külföldi karrierjét hascsikarás elleni gyógyszerként kezdte a paprikából készített tinktúra. Ma ételízesítőként gondolunk rá, pedig számos más kedvező hatással rendelkezik. Tartalmaz vitaminokat, serkenti az emésztést, és fájdalomcsillapító hatása is van.
7: Az örleményben az E-vitamin az, ami a legnagyobb mennyiséget jelenti vitaminforrásként. Az E-vitamin a magban található.
6: A szegedi paprika a szabadalmi hivatal által hivatalosan bejegyzett védjegy. Így kizárólag a hagyományos tájkörzeten belül termesztett fűszert hívhatják, hiszen csak ezen a területen érvényesülnek a paprika termesztéséhez rendkívül kedvező időjárási feltételek. Ilyen a már említett 2500 napsütéses óra, ami garantálja a nagy színtartalmat, amitől a paprika szép piros lesz. A megérett termést hagyományosan szeptember második felében kezdik el szüretelni, mégpedig teljes egészében kézzel. A leszületelt paprikákat megmossák és felfüggesztve szárítják körülbelül 3 hétig. Ez egyben az utóérlelés is. Ezután következik a fertőtlenítés.
7: Az élelmiszerbiztonsági követelmények ma már olyan magasak, hogy tovább kell pusztítanunk a termékben a mikroorganizmusokat, ezért egy természetes hőkezeléssel, gőzzel elpusztítjuk a fűszerpaprika felületén lévő baktériumok, penészgombák jelentős hányadát.
6: Ezen az úton halad végig a szárított paprika, hogy fertőtlenítő gőzben megfürödve porrá darálják. Egyébként a paprikák között is a leggyorsabb, a legjobb. Azaz a korán érő tövek a legaromásabbak.
7: A legjobb minőség a különleges. Ennek a legmagasabb a színanyagtartalma. Nagyon mély piros színt ad az ételeknek. És hát az íze nyilván a legjobb, a legtisztább, hiszen az első szedésű, legjobb, legegészségesebb termésekből készül.
6: A minőség titka tehát a paprika színanyaga, az úgynevezett kapszantin. Másik fontos élvezeti szempont, hogy a paprika csípe vagy sem. Ez az 1930-as évekig nem lehetett kérdés, ugyanis eredetileg mindegyik tő csípős volt. De a század elején találtak egy genetikailag eltévedt, nem csípős palántát. Ezt nemesítették tovább. Az összes mai édesízű palánta ennek az egykori különleges tőnek a leszármazottja. Ma már ebből fogy a legtöbb. 10-ből 9 csomag ételizesítő nem csípős. És hogy az őshonos paprika minek köszönheti erejét? A kapszaicin nevű anyagnak, ami kizárólag a zöldség erezetében található. Tehát, ha ezt kivágjuk, a paprika édessé varázsolható. De térjünk vissza a paprika gyárba. A csirátlanítás után a paprikát megőrlik. Mégpedig szigorúan hagyományos módszerrel, terméskőből készített malomkövön.
7: A köves őrlés melegítő hatásától az olaj megolvad, és ez az olaj körbeveszi a paprika szemcséket. Ez az a momentum, amikor a paprika egy szép tüzes piros fényt, színt kap.
6: De kell némi szakértelem a főzésnél is. Nem mindegy, hogyan használjuk az értékes piros bort.
8: Nagyon kevesen tudják azt, hogy a paprika nem csak ízesít, tartósít és sűrít. A paprika ugyanúgy sűrít, mint egy liszt.
6: Tartósító hatása miatt nélkülözhetetlen a paprika, például a kolbász készítésben. De természetesen a hagyományos magyar pörkölteknek, leveseknek is elengedhetetlen hozzávalója.
8: Nagyon fontos az is, hogy körülbelül 20-25 percnyi forrólás után jön elő az a színhatás, színező hatás, illetve a zsírban oldódó vitaminok akkor jönnek bele, ha minimum 20-25 percig forrásba tartjuk a paprikát.
6: A paprika, ami volt már hascsikarás elleni gyógyszer és dísznövény is, mára jellegzetes magyar fűszerként a világ minden részén fellelhető. Exportcikként visszavándorolt őshazájába, Amerikába is. A világon ugyanis Magyarországon kívül itt vagy a legtöbb belül.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, még nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.
12: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugdíj. A szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül 2 fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt. Így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GK gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, míg a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. 2 volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a 2 korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a magyarországos medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
7: Szép napot és kellemes rádiózást kívánok önöknek, és persze jó főzőcskézést azoknak, akik a konyhában töltik ezeket az órákat. A következő 2 órában együtt leszünk, együtt főzünk, hiszen indul a Zamat. A mai témánk pedig egy olyan zöldség lesz, ami fejében hordja a testét, fél lábon áll napestig, ahány inge van, mind magán hordja. Bizony az nem más, mint a káposzta. Ez lesz a mai alapanyagunk. Remélem velem tartanak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez itt a Zamat, és benne már is megismerkedünk a mai alapanyagunkkal, ami, ahogy azt már a beharangozóban is említettem, nem más, mint a káposzta. Nos, a káposzta család igen népes família. A fejes káposzta egyértelműen tagja, de a lila káposzta és a kál káposzta is. Unokatestvér a kelbimbó, a kínai kel, sőt, a múlt héten megismert karfiol és brokkoli is, de a karalábé, a retek, a repce, sőt, még a torma is családtag. 300 nemzetség, több mint 3000 faja tartozik a káposztafélék közé. Vannak amelyek csak dísznövények, de a legtöbbje élelmiszer. A család tagjait már évezredek óta fogyasztjuk, az édes vagy fejes káposztát például egészen biztosan 4000 évvel ezelőtt is ették őseink. Ma ez lesz az első számú alapanyagunk. Nézzük, mit tudhatunk erről a zöldségről. A vadkáposzta nemesített, termesztett fajtája. Nyersen, főzve, párolva, savanyítva egyaránt fogyaszthatjuk. Azt mindenki tudja, hogy remek C-vitamin forrás, de B1, B2, B3, B5, B6, B9 tartalma is jelent, és van benne magnézium, ami jó az idegeknek, kalcium és kálium, vas, valamint foszfor is. Savanyított formájának kiemelkedően magas a C-vitamin tartalma. Picit csípős ízét, amit főként akkor érzünk, hogyha nagyobb mennyiségben fogyasztunk a nyers levelekből, a benne lévő mustármagolajnak köszönheti. Akadnak, akik pont emiatt nem fogyasztják nyersen, pedig érdemes kibékülni vele, mert ettől lesz antibakteriális hatása a zöldségnek. Az egyiptomiak azt tartották, hogy a káposzta segít az alkohol hatásának csökkentésében. Ezért rengeteget ettek belőle, sőt, tőlük származik a korhelyleves is, amely ismert macskajaj csökkentő étek. De a görögök is hittek a káposzta erejében. Diogenész, a hordóban élő filozófus például úgy vélte, hogy a káposzta hosszú életűvé teheti az embert. Ha belegondolunk, hogy csaknem 90 esztendős volt, amikor meghalt, ráadásul nem természetes halállal, hát lehet valami az elméletében. A római Kátó is nagy káposzta faló volt, sőt, ő azt is megfigyelte, hogy a nehéz ételek fogyasztása megterheli a gyomrot, ám ha savanyú káposztát fogyaszt mellé, jobban érzi magát. Ezt egyébként évezredekkel később a modern tudomány igazolta is. A káposzta azonban nem csak belsőleg, külsőleg is képes kifejteni gyógyító hatását. Borogatásként például elmulasztja, vagy legalábbis csökkenti a reumatikus fájdalmakat, és a gyulladást is képes lelohasztani. Emlékszem, édesanyám a legmagacsabb tüszös mandula gyulladásomat káposzta levelekkel csillapította mindig. A borogatáshoz kicsit meg kell törni a leveleket, akár sodrófával, akár egy vizes palackkal, és úgy csavarni egy vékony kendőbe vagy gézbe, és úgy tenni a fájó testrészre. De mesék és babonák szereplője is ez a növény. Európa némely országában a gólya mese alternatívája a káposzta mese. Vagyis például a francia gyerekek úgy tudják, hogy őket nem a gólya hozza, hanem az anyukájuk a káposztaföldön káposzta fejben találta őket. A görögök úgy vélték, a káposzta levelek megvédik a várandós nőket a szemmelveréstől és az átkoktól, az új világban pedig a zöld levelek a bankjegyek szimbólumai lettek, így azóta is kedvelt újévi étel Amerikában. A magyar konyhának is kedvelt alapanyaga. Káposztás tészta, a székely káposzta, a töltött káposzta, a káposztás lángos vagy pogácsa is készíthető belőle, sok egyéb finomság mellett. A mai Zamatban készítünk is jó néhányat. Hamarosan jönnek a receptek, úgyhogy javaslom, készítsék elő a jegyzetfüzeteket.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Ahogy ígértem, itt a Zamatban már is a káposztás receptekkel megyünk tovább. Úgy illik, hogy először készítsünk egy jó kis káposzta levest. No de, milyen káposzta levest készítsünk? Sít, barscsot. A kettő között egyébként az a különbség, hogy a sí káposztából vagy savanyú káposztából készül, a barcs pedig édes káposztából, céklával. De főzhetnénk frankfurti levest kelkáposztából vagy savanyú káposztából korhelylevest, esetleg egy jó kis csorbalevest, de nem. Mi egy különleges erőlevest fogunk készíteni. Ráadásul a leves különlegességét nem is a káposzta adja, hanem a palacsinta. Mert hogy az lesz a levesbetét. Egyébként egy nagyon-nagyon egyszerű zöldséglevesről van szó, amihez egy nagy fej hagymát fogunk használni. Illetve kell még leves zöldség, úgy mint sárgarépa, fehérrépa, karalábé és káposzta, sőt kell káposztát is használhatnak. Kell még egy kilónyi levescsont, ettől lesz meg az erőleves ereje. Néhány szem egész fekete bors ízesítésnek, egy babérlevél, mint egy citrom levágott héja. A levesbetétnek pedig ugye palacsinta kell, amihez egy tojást, 6 deka lisztet, egy picivel több, mint 1 deci, de valamivel kevesebb, mint 1,5 deci tejet fogunk még használni, valamint 3 evőkanál zöld fűszer, és 2 evőkanál vaj vagy margarin kell még. A hagymát először is megmossuk, ketté vágjuk. A leves zöldségeket ugyancsak megtisztítjuk, szépen feldaraboljuk őket, ízlésünk, tetszésünk szerint, a csontot is megmossuk, aztán elkezdjük főzni a levesünket, fölforrósítunk egy kevés zsíradék nélküli lábost, és a vágott felével lefelé beletesszük a hagymát, picit megpirítjuk, majd hozzáadjuk a zöldségeket, elsősorban a répát, azt egy kicsit megkergetjük a lábos aljában, ez már ad majd egy nagyon szép sárgás alapszint a levesünknek, utána hozzáadjuk a csontot, ezeket is egy picit megpirítjuk és fölöntjük körülbelül 2 liter vízzel, beleszórjuk a szemesborsot, beledobjuk a babérlevelet és a citromhéjat, és körülbelül 2 órán át lassú tűzön főzzük. A habját ne felejtsék el leszedni, ugye a leves csont miatt hab képződik. A leves tetején ezt a habot, hogyha belekeverik, akkor zavaros lesz a leves színe, úgyhogy érdemes leszedni, és csak azután kevergetni a levesünket. No, amíg a 2 óra eltelik, addig elkészítjük a levesbetéthez a palacsintákat. Ugye különlegesebb palacsintáról van szó, hiszen zöld fűszer kerül bele. Először is simára keverjük a tojásunkat a 6 deka liszttel, hozzáöntjük a tejet, hozzátesszük a zöld fűszereket, és megízesítjük egy csipet sóval, majd körülbelül 30 percig hagyjuk állni. Aztán elővesztük a palacsinta sütőserpenyünket, egy kevés vajat forrósítunk, vagy olajat, és a masszából 4 nem túl vastag palacsintát sütünk. Ezeket szorosan feltekerjük, és hidegre tesszük. Amikor a levesünk elkészült, akkor átszűrjük, érdemes még egyet forralni a levén, sóval, borssal fűszerezni, hogyha szükségét érezzük, aztán jöhet a tálalás. A zöldségeket kiszedjük egy külön tálba, azt így fogjuk majd a vendégeinknek kínálni. A palacsinta tekercseket pedig ferdén felszeleteljük, 3-4 szeletet a tányérokba fektetünk, és erre merjük rá a levest. A tetejét megszórhatjuk vágott petrezselyemmel vagy snidlinggel. Aki akarja, csak a leves teszi magában ezzel a palacsintás betéttel, de nyugodtan falatozhatunk hozzá a zöldségekből is. Jó étvágyat!
1: hobbiradio.hu
2: A rádiót!
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

Itt az Amatban készítettünk már egy levest káposztával, most úgy illik, hogy egy előétel receptet is megosztak önökkel. Ez az előétel akár desszertnek is szóba jöhet, hiszen egy káposztás pogácsáról van szó, de ez most egy húsos káposztás pogácsa variáció lesz, úgyhogy inkább előételnek javaslom. Magához a tésztához fél kiló lisztet használunk, 3 deci tejfölt, 2 tojás sárgáját, 3 deka élesztőt, 1 deci tejet, 10 dekányi olvasztott vajat, 3 csapott evőkanál sót és 5 deka reszelt sajtot. Ebből áll össze a tészta, illetve a sajt majd a pogácsa tetejére kerül, de ahogy látják, ez egy nagyon egyszerű pogácsa tészta. A töltelékhez pedig 30 deka darált hús és majd 30 dekányi fejes káposzta kell, valamint másfél deci olaj és 1 fej apróra vágott hagyma, illetve ízesítésnek só, bors és persze egy kis tejföl, mert hogy azt ugye nem mondtam, de a káposzta nagyon szereti a tejfölt, sokkal krémesebb és lágyabb lesz a káposzta íze, akárhogyan készítjük el, hogy a tejfölt vagy akár tejszínt is adunk hozzá. Na először is elkészítjük a pogácsa tésztáját, ehhez az élesztőt langyos tejben felfuttatjuk, majd összedolgozzuk a tészta többi alapanyagával. A lisztet ez alkalommal is érdemes átszitálni. Aztán lefedjük és meleg helyen 10 percig hagyjuk pihenni, utána jó alaposan megdagasztjuk, legalább 10-15 percen keresztül dagasszák, aztán 40 percig hagyják kelni. Amíg a tésztánk kell, addig előkészíthetjük a tölteléket is. Ehhez a káposztát lereszeljük, olajon megpároljuk, a hagymát szintén összevágjuk egészen apró kockákra, ugyancsak olajon megfuttatjuk, rátesszük a darált húst, megsózzuk, megborsozzuk, puhára főzzük. Hogyha megfőtt, akkor összekeverjük a káposztával, és hozzáadunk körülbelül 1 deci tejfölt, majd az egészet simára turmixoljuk. Ezt egyébként előző nap is el lehet készíteni, hiszen akár hidegen is tehetjük majd a tésztára. No, miután megkelt a tésztánk, kinyújtjuk körülbelül 1 centi vastagságúra, megkenjük egy kevés olvasztott vajjal, és rátesszük a káposztás húst, majd hajtogatjuk. Ugye a hajtogatásnál érdemes arra figyelni, hogy mindig azonos irányban hajtsuk, tehát jobbról balra, balról jobbra, föntről le és lentről fel, vagy fentről le, lentről fel, jobbról balra, balról jobbra, tehát mindig ugyanaz legyen a hajtások sorrendje, soha ne keverjük össze. Miután összehajtottuk a tésztánkat, hagyjuk pihenni 20 percet. Majd megint kinyújtjuk, megint hajtogatjuk, megint pihentetjük, és megint kinyújtjuk, megint hajtogatjuk, és megint pihentetjük 20 percig, tehát a hajtogatás nyújtást összesen háromszor végeztük.

0: A harmadik után megint kinyújtjuk a tésztánkat, de ez alkalommal olyan 3 centi vastagságúra és közepes pogácsákat szaggatunk belőle. Igyekezzenek úgy dolgozni a pogácsa szaggatóval, hogy minél kevesebb legyen a maradék tészta, mert ezt még egyszer már nem fogjuk tudni jól hajtogatni. Egyébként pogácsa szaggató helyett nyugodtan fölvághatják akár késsel is. Úgyis nagyon finom lesz, de nem lesz pogácsa alakja. A kis pogikat elrendezgetjük a tepsiben, lehetőleg olyan 2 ujnyi távolságot hagyjunk a pogácsák között, mert ugye a sülés közben is kelni fognak még, megkenjük a tetejüket tojással, hogy kevés sajtot szórunk rá, aztán betoljuk az előmelegített sütőbe, és körülbelül 25 perc alatt megsütjük a pogácsáinkat. Aztán már lehet is fogyasztani, ahogy mondtam, akár desszertként, akár előételként.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Önök az Amatot hallgatják, benne pedig ma a káposzta az alapanyagunk. A káposzta vásárlásakor mindenképpen érdemes odafigyelni arra, hogy csak és kizárólag sérülésmentes és szép fényes levelű, tömörfejű káposztát választunk. Ahogy az ember megfogja a káposzta fejet, már érzi, hogy az jó-e. A megvásárolt káposztát pedig eltárolhatjuk néhány napig akár a konyhapulton is, vagy a spájzban, de a hűtőben akár egy hétig is eláll. Felvágni azonban csak és kizárólag felhasználás előtt érdemes. Hogyha pedig vörös vagy lila káposztát használunk, akkor annak főzésekor érdemes egy kevés citromot is hozzáadni ahhoz, amit belőle főzünk, így ugyanis megőrzi eredeti színét. No, egy jó kis almás káposzta salátát fogunk most készíteni, amit én magam nagyon szeretek magában is eszegedni, de sült kolbász mellé egyszerűen fenomenális. Egy fél közepes méretű fejes káposztára van szükségünk, 2 darab almára, 1 deci tejfölre, valamint kell egy evőkanálnyi ecetes reszelt torma, ezt majd a tejfölbe fogjuk belekeverni, 1 teáskanál porcukor, igen, jól hallották, porcukor, és egy kevés só. A fejes káposztánkat nagyon-nagyon vékony csíkokra metéljük, besózzuk és hagyjuk állni. Az almát héjastól lereszeljük, a tejfölt pedig kikeverjük az ecetes reszelt tormával, majd sózzuk és porcukorral ízesítjük. Aztán a káposztát kicsavarjuk, ugye a sótól a káposzta levet enged, ettől a létől megszabadítjuk, aztán összevegyítjük a reszelt almával, és ráöntjük a tormás tejfölt, jó alaposan összekeverjük az egészet, akár azonnal is lehet fogyasztani, nem kell várni, hogy az ízek összeérjenek, tényleg mennyei köret, ahogy mondtam például a sült kolbász mellé, de nyugodtan süthetnek hozzá valamit, akár a grillen is. Jó étvágyat!
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Itt a Zamatban az imént készítettünk egy almás káposzta salátát, hát amondó vagyok, maradjunk az alma és káposzta variációnál a folytatásban is, csak cseréljük ki az édes káposztánk a savanyú káposztára, és passzincsunk még mellé egy kis pulykaszárnyat is. No, ez így eddig egész izgalmasan hangzik, igaz? Egy igazi ínyenség receptjét hoztam önöknek. Ehhez két darab szép pulykaszárnyat fogunk használni, egy kilónyi savanyú káposztát és ugyancsak egy kilónyi almát, ízesítéshez pedig kerüljön elő a fűszer tárunkból só, őrölt bors, babérlevél, két darab, 10 szem fekete bors, 8 gereszt fokhagyma és fél deci száraz fehérbor. A pulykaszárnyakat besózzuk és félretesszük, hagyjuk állni körülbelül egy olyan negyed órát, fél órát, közben a savanyú káposztát kiöblítjük és lecsepegtetjük, az almák magházát eltávolítjuk és nyolcadoljuk, majd a káposztával, a babérlevéllel, a borssal együtt egy mély sütőedénybe terítjük. Hogyha ezzel elkészültünk, akkor egy serpenyőt veszünk elő, abban olajat forrósítunk, beletesszük a húst, meghintjük őrölt borssal, és mindkét oldalát megkapatjuk egy kicsit. Nem sütjük el teljesen, éppen csak, hogy kapjon egy kis színt. Nekünk most ez a lényeg. Aztán hozzáadjuk a fokhagymát, illetve a nagyobb cikkekre vágott hagymát, fölöntjük a fél deci száraz fehérborral, és 4-5 percig pirítjuk. Végül a húsdarabokat a káposzta tetejére fektetjük, rálocsoljuk a serpenyőben visszamaradt pecsenyelevet, lefedjük, és betoljuk a sütőbe. 2 óra alatt kell puhára párolni. Tehát ne kapcsolják teljes fokozatra, úgy közepes lángon süssék olyan 2 órán át, végezetül vegyük le a tetejéről a födőt, vagy az alufóliát, és süssük pirosra a szárnyakat. Tényleg ingyenc csemege, úgyhogy ezt is mindenképpen érdemes kipróbálni.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A mai zamat fő alapanyaga a káposzta. Káposztából pedig ugye nagyon sok tradicionális ételt is el tudunk készíteni. Majd karácsonykor megint beszélünk a töltött káposztáról, úgyhogy ezt a receptet most nem venném elő. Viszont van egy másik legendás ételünk, a székely káposzta, amely nem Erdélyből származik, bár sokan úgy gondolják. A legenda úgy tartja, hogy Székely József, aki főlevéltáros volt és Petőfi jó barátja, egy alkalommal későn érkezett a törzs helyére, ahol már nem tudtak mit enni adni a megéhezett hivatalnoknak, hiszen szinte minden elfogyott az étlapról, de maradt egy kis savanyú káposzta főzelék, meg egy kis pörkölt. No hát Székely József ekkor állítólag azt kérte a kocsmárostól, hogy ezt a két ételt öntse össze, melegítse meg és hozza ki, hát így született a székely káposzta, amely ugye Székely Józsefről kapta a nevét. És nem is akárki adta ezt a nevet ennek az ételnek, maga Petőfi volt az, aki székely gulyásként kezdte emlegetni. Hát így vándorolt be ez az étel a szakácskönyvekbe és a magyar gasztronómiába. No de lássuk, hogyan tudjuk elkészíteni. Tényleg borzasztó egyszerű, hiszen csupán párolt káposztára van szükségünk, és pörköltre hozzá. A párolt káposztát 2 kilónyi fejes káposztából fogjuk készíteni, igen, ez nem egy személyes adag lesz. Ehhez 5-6 evőkanálnyi sertészsírt, körülbelül 2 teáskanál sót, egy pici vizet is, 2-3 evőkanál ecetet fogunk használni. A pörkölthöz pedig 1 kilónyi sertéscomb, egy jó nagy fej vöröshagyma, 3 evőkanál sertészsír, egy kis ételízesítő, szintén só, bors, piros paprika, fokhagyma, 3-4 gerezd, és némi, akár házi készítésű paprikakrém. No, kezdjük azzal, hogy a káposztát legyaluljuk, lesózzuk. Egy nagy lábosban felolvasztjuk a zsírt, beletesszük a lesózott káposztát, egy kevés vizet is öntünk alá, majd fedő alatt lassú tűzön, körülbelül 1 óra 20 percen át, másfél órán át pároljuk. Ez alatt néhányszor érdemes megkeverni, nehogy leégjen. Hogyha már puha, akkor ecettel egy kicsit megsavanyítjuk, és a káposzta tulajdonképpen kész. Amíg a káposzta párolódik, addig hagyományosan elkészítjük a sertéspörköltet, ugye a combot összevágjuk, vörös hagymát zsíron megdínsztelünk, félrehúzzuk a tűzről, fűszerezzük a piros paprikával, borssal, ételézesítővel, a paprikakrémmel, beletesszük a húst, egy picit pirítjuk, aztán amikor már a hús elengedte a levét, akkor mi is öntünk még alá egy picit, és főzzük. Körülbelül 20 perc eltelte után érdemes beletörni a fokhagymát, aztán puhára főzzük a húst, és amikor kész a hús és a káposzta is, akkor egyszerűen összevegyítjük a kettőt. Ez egy nagyon egyszerű recept, de nekem mindig beválik, remélem, hogy önöknek is ízleni fog. Természetesen, azt ugye recept közben nem mondtam, de nyugodtan kicserélhetik a sertészsírt olajra, vagy akár olívaolajra is, de szerintem zsírral az igazi. Fogyasszák egészséggel!
1: Hobby Rádió!
2: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói, Csiki Dámai, sziasztok!

0: Önök az Amatot hallgatják, az Amatban pedig a káposzta a mai alapanyagunk. Nem tudom, tudták-e, de Erdély néhány táján szokás úgy kenyeret sütni, hogy magát a kenyértésztát káposzta lapiba, vagyis káposzta levélbe burkolják, és így sütik meg. Aztán, amikor kisült a kenyér vagy a cipó, akkor ezt az elszenesedett káposztát leszedik róla, leveregetik, a kisült kenyér ízében pedig ott a káposzta különleges aromája. Na hát érdemes ezt is kipróbálni. Hamarosan folytatjuk a receptek sorát, most azonban jönnek a friss hírek.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
0: Önök az Amatot hallgatják, az Amatban pedig a káposzta a mai alapanyagunk. Nem tudom, tudták-e, de Erdély néhány táján szokás úgy kenyeret sütni, hogy magát a kenyértésztát káposzta lapiba, vagyis káposzta levélbe burkolják, és így sütik meg. Aztán, amikor kisült a kenyér vagy a cipó, akkor ezt az elszenesedett káposztát leszedik róla, leveregetik, a kisült kenyér ízében pedig ott a káposzta különleges aromája. Na hát érdemes ezt is kipróbálni. Hamarosan folytatjuk a receptek sorát, most azonban jönnek a friss hírek.

0: Obzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Zaj monitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságspirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatásai érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előre mozdítása pontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
0: Hobbi Rádió.
3: Folytatódik a Zamata, ahol a mai alapanyagunk a káposzta. Bizonyára önök is szeretik a párolt káposztát. Nekem nagy kedvencem a párolt léla káposzta. Én képes vagyok egy ültő helyemben egy egész nagy tányérnyit megenni belőle. Mindenféle, most majdnem azt mondtam, hogy körítés nélkül, de hát ugye általában ez a körítés. Szóval mindenféle feltét nélkül csak úgy önmagában áll a natúra. No persze, hát ahhoz, hogy az ember jó ízűt tudjon enni a párolt káposztából, ahhoz egy jó receptre van szükség. No hát remélem, hogy tudok ilyennel szolgálni. Egy karamellás párolt káposztát fogunk készíteni, ami természetesen nyugodtan süthetnek hurkát, kolbászt, kínálhatnak mellé egy kis hagymástört, burgonyát, de ehetik csak úgy önmagában is. Ehhez a párolt káposztához 1 kilónyi lila káposzta és 1/2 kilónyi fehér káposzta kell, só ízlés szerint, egy púpos evőkanál cukor, 1 deci száraz vörösbor, bors, körülbelül 1/2 deci olaj, illetve van még néhány összetevő, amit hát vagy döntenek, beletesznek, vagy sem, egy csapott mokkáskanálnyi őrölt kömény, egy kevés méz, illetve egy kávéskanálnyi ecet, amit még használhatunk hozzá, de ezek mindegyike vagy akár egyenként is elhagyható, például, hogyha nem szeretik a köményt, akkor ne tegyenek bele, szerintem egyébként ad neki egy különleges zamatot, akár csak a méz, vagy az ecet. No hát a káposztákat ugye megszabadítjuk a külső levelektől, félbevágjuk és legyaluljuk őket. Aztán sóval, őrölt köménnyel megszórjuk és hagyjuk állni. Majd előveszünk egy jó nagy lábost, egy evőkanálnyi cukrot világosra karamellizálunk benne, rádobjuk a káposztát, meglocsoljuk egy kevés olajjal és 15 percig óvatos kevergetés mellett folyamatosan pároljuk. Aztán megszórjuk borssal, hozzáöntünk egy deci száraz vörösbort, és még további 10 percig dinszteljük. Ezután már lehet kóstolgatni, és hogyha szükséges, akkor ízesíteni egy kis sóval, borssal, mézzel vagy ecettel, de érdemes kipróbálni például az ecet helyett, hogy milyen íze lesz, hogyha narancslevet öntenek rá. Igyekezzenek addig párolni, míg a leve teljesen el nem párolódik. Egyébként különlegesebb lesz a párolt káposztánk, hogyha egy almát is reszelünk bele, természetesen héjától megszabadítva. Azt is próbálják ki.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

Hogyha a káposzta a mai alapanyagunk, akkor az Amatból természetesen nem maradhat ki a káposztás tészta sem. A káposztás tésztával kapcsolatban megoszlanak a vélemények, van, aki egyáltalán nem szereti, aki viszont szereti, az vagy így szereti, vagy úgy. Ugyanis vagy sóval, borssal fogyasztják, vagy cukorral. Én még nem döntöttem, hogy melyik csoporthoz tartozom, az biztos, hogy a káposztás tészta falók közé sorolom magam, de cukorral is szeretem, és sóval, borssal is szeretem. Hol így, hol úgy eszem, sőt, olyan is van, hogy ebédnél az első tányért így eszem, a második tányért pedig úgy. No de, most nem sima, egyszerű, hagyományos káposztás tésztát fogunk készíteni, hanem egy káposztás tésztával töltött csirkecombot sütünk. Lehet, hogy így első hallásra bonyolult, de higgyék el, elkészíteni egyáltalán nem az. 4 darab csirkecombot kell hozzá szereznünk, amit kifilézünk. Ehhez 30 dekányi főtt kockatészta, egy fej káposzta, 2 evőkanál olaj, 2 darab körte, egy csomag petrezselyem, 3 evőkanálnyi cukor, 1/2 deci tej, bazsalikom, kömény, só és bors szükséges még. Ugye először is a káposztát kell elkészítenünk, a 3 evőkanálnyi cukrot karamellizáljuk, beletesszük az őrölt köményt, beletesszük a lereszelt káposztát, ízesítjük sóval, borssal, bazsalikommal, petrezselyemmel, majd felöntjük a tejjel. Így pároljuk meg a káposztát, és ezt keverjük majd össze a kifőtt kockatésztával. Aztán elővesszük a csirkecombjainkat, amit ugye kicsontoztunk, kiterítjük, meghintjük sóval, borssal mindkét oldalukat, ráhelyezzük a karikákra vágott körtéket, és rátesszük a káposztás tésztát is, majd alufólia csíkokat szakítunk, amit jó alaposan kiolajozunk, és ebbe tekerjük fel a húsokat. Érdemes egy húst 2 fóliába tekerni, aztán betesszük a kis tekercseinket egy tepsibe, és betoljuk a sütőbe. Azt hiszem, túlzás nélkül állíthatom, hogy a végeredmény döbbenetesen finom. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Kamu reklám.
1: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnél kapni húsvétra?
2: Egy libres betétet.
1: Libres be... Minek szeretnél ezt?
2: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Lassan végére érünk a mai izzamatnak. A műsor elején említettem, hogy a káposztát ugye fogyaszthatjuk nyersen is, sőt, így is nagyon-nagyon kellemes étel. Na hát én nagyon szeretem a káposztából készült különböző salátákat. Az egyik kedvenc salátámhoz a fajita adta az ötletet. Bizonyára önök is ismerik ezt a mexikói gyors ételt. Ez tulajdonképpen egy kis sült csirke vagy sertéshús rengeteg-rengeteg zöldséggel. Amit én készítek így a fajita után szabadon, az eredeti receptnek nyomába sem ér, ezért egyben másban talán hasonlít rá. Talán abban, hogy a húst ugyanúgy készítem elő, mint ahogy a fajitánál szokás, ugye földaraboljuk kis kockákra a csirkét, mert én csirkéből szeretem, megsózom, megborsozom és rácsavarom egy citromlevét, jól laposan összekeverem és hagyom állni egy darabig. Addig a káposztát egészen vékony csíkokra föl lehet szelni, ez lesz majd a salátánk alapja. Ehhez kaliforniai paprikát, lilahagymát és paradicsomot fogunk még használni. A lilahagymából érdemes egy keveset félretenni, hogy nyersen is keverjünk az ételhez, viszont egy másik részét meg is pároljuk majd a lilahagymának, mégpedig úgy, hogy egy kevés olajat forrósítunk, abban ugye először is a lilahagymát egy kicsit megpároljuk, abba beledobjuk a csíkokra vágott kaliforniai paprikát, és így összemelegítjük. Ezt is lehet fűszerezni egy kis sóval, vagy bármilyen fűszerkeverékkel, aztán hozzátesszük a lereszelt káposztához, föllaprítjuk a paradicsomunkat, azt is hozzákeverjük a káposztához, és persze a nyers lilahagymát is, majd kisütjük a húst, és azt is hozzákeverjük a salátához. Emellé a finomság mellé elengedhetetlen a pirítós. Nagyon kellemes, könnyű vacsora lesz belőle, hogyha szeretik az erős ízeket, akkor nyugodtan tehetnek rá egy kis csillit is, azzal is fűszerezhetik. Jó étvágyat!
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

Itt az Amatban káposztából készítünk ma finomságot, és elérkezett az ideje a desszertnek. Na hát, egy káposztás tekercset hoztam önöknek. Ez ugye szerintem sejtik nem édes sütemény, hanem sós sütemény, de ettől függetlenül biztos, hogy mindenki odáig lesz érte. A káposztás tekercsnek nagyon egyszerű a tésztája, hasonló egyébként a pogácsa tésztájához. Fél kiló liszt, amit átszitálunk, 25 dek a margarin, 2 deci tejföl, egy csomag sütőpor, egy teáskanálnyi só és 2 darab tojás sárgája. Ebből fogjuk összeállítani majd a tésztánkat. A sütést azonban nem a tészta összeállításával, hanem a töltelék elkészítésével kezdjük. Másfél kilónyi édes fehér káposztára van szükségünk, sóra, egy kávéskanálnyi őrölt borsra, 2 evőkanál cukorra, 10 dekányi füstölt sajtra, és még 2 evőkanál olajra. Na hát a káposztát először is lereszeljük, besózzuk. Hagyjuk, hogy összeessen és levet engedjen, aztán kicsavarjuk, és kevés zsíradékon fedő alatt puhára pároljuk. Majd hozzáadjuk a borsot, a cukrot, és így is pirítjuk egy kicsit, aztán hagyjuk kihűlni. Amíg a káposzta hűl, addig szépen el tudjuk készíteni a tésztánkat. Egy tálba szitáljuk a lisztet, hozzáadjuk a margarint, a tejfölt, a sütőport, a teáskanálnyi sót és a 2 tojássárgáját kézzel jó alaposan összedolgozzuk a tésztánkat, majd 3 egyenlő nagyságú cipót formázunk. Aztán fogjuk az egyik cipónkat, enyhén lisztezett deszkán, nagyon vékonyra kinyújtjuk, majd bekenjük a káposztás töltelékünk 1/3-ával, a káposzta tetejét megszórjuk reszelt füstölt sajttal is, szorosan, pont, mint hogyha beiglit teker.

0: Föltekerjük. Aztán jöhet a következő cipó, kinyújtjuk, bekenjük, sajtot reszelünk, föltekerjük, és így teszünk a harmadik tésztával is, három tésztarudat kapunk a végére. Ezeket a töltött tésztarudakat becsomagoljuk folpakba, és betesszük a hűtőszekrénybe egy egész éjszakára. A következő nap pedig egy jó éles késsel vékonyan felszeleteljük, sütőpapírral borított tepsibe tesszük, megkenjük a tetejüket tojással, ide is szórhatunk még egy kis reszelt sajtot, és betoljuk az előmelegített sütőbe is, tepsinként 20 perc alatt aranybarnára sütjük ezeket a káposztás tekercseket. Az igaz, hogy nem egy gyors sütemény, hiszen egy éjszakát áll a hűtőben, a káposzta párolása sincs meg 2 perc alatt, elfogyni pedig negyedennyi idő alatt is elfogy, de mégis ajánlom, próbálják ki, mert nagyon megéri.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ez itt a Zamat és benne a káposzta, ugye a mai témánk, és ha már annyit beszéltünk a savanyú káposztáról, hát akkor lássuk, hogy hogyan tudunk odahaza káposztát savanyítani. Egyébként a káposzta savanyítás is évezredes hagyomány. Például a kínai nagyfal építő munkásai is fogyasztottak rizsborban érlelt káposztát, illetve az ókori görögök és rómaiak, sőt az egyiptomiak is ismerték a savanyú káposztát, és fogyasztották is. Maga a savanyítási eljárás szinte minden országban azonos, bár vannak különbségek, például különbözik az, amiben erjesztik, illetve ahogyan fűszerezik a káposztát. Hazánkban egyébként, ha igaz a történet, a 19. században került a jelenleg is használatban lévő eljárás, mégpedig sváb családok receptjei alapján. Egyébként, hogyha egyszer neki kezdünk, akkor érdemes jó nagy adagot készíteni belőle, úgyhogy én egyből 15 kilónyi fejes káposzta felhasználását javaslom, ehhez 1 kilónyi sót fogunk adni, fontos, hogy ne jódozott sót használjanak, 1-2 csomag szemes fekete borst, babérlevelet, és kell még egy 2-3 kg-os nehezék is. Arra figyeljenek, hogy nagyon jó minőségű, szép kemény fejű káposztákat válasszanak. Ezeket fogjuk először is lereszelni egy káposztagyalon, egy jó nagy edénybe. Aztán előveszünk egy vödröt vagy mini hordót, amit rááldozunk a káposzta savanyításra. Az aljára szórunk egy kevés sót, aztán teszünk rá egy réteg káposztát, megszorjuk szemes borssal, és teszünk rá 2-3 babérlevelet. Kézzel, vagy hogyha van súlykolónk, akkor azzal jó alaposan lenyomkodjuk, aztán megint lehet 1-2 marék só, megint egy sor káposzta, megint fűszerek, és megint döngölés. Ezt addig folytassuk, amíg el nem fogy a káposzta. A sóval egyébként nem érdemes spórolni. Hogyha elfogy az 1 kiló, akkor nyugodtan bontsák fel a következő zacskót is, ez csak jót tesz a savanyú káposztánknak. No, miután minden alapanyag elfogyott, keressünk valami olyan födőt vagy edényt, ami belefér a vödrünk vagy kis mini hordunk belsejébe, és a káposzta tetejét a lehető legtökéletesebb lefedi, és azzal fedjük le a káposztát, és tegyünk a tetejére 2-3 kilónyi nehezéket. Ez lehet akár kő, de lehet akár vizes palack is. Aztán így a nehezékkel együtt próbáljuk meg a vödrünket még lezárni, és tegyük meleg helyre. Ott egy hétig tároljuk, ez alatt megtörténik az erjedés, aztán akár úgy vödröstől is tehetjük hideg helyre, és fogyasszuk, amikor csak megkívánjuk.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

Véget ért a zamat mára, zárulkat a recept tára, de ha önöknek is van egy-két olyan receptje, amit szívesen megosztanának velünk, akkor keressék a zamatot a Facebookon, és osszák meg egymással a kedvenc recepteket. Én is igyekszem a műsorban elhangzott finomságok receptjeit erre az oldalra feltölteni, úgyhogy keressék bátran. Köszönöm, hogy velem tartottak, remélem jövő héten is együtt főzünk, sütünk. Addig is vigyázzanak magukra és egyenek jókat. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Nem szeretnék kisajátítani 1956 történetét, mondta a miniszterelnök. Súlyosításért fellebeztek a karateedző büntető ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karateedzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtás 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leóbába kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
1: hobbiradio.hu
2: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Kezdődik a retikül.
6: Aha.
5: Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival.
6: No.
5: Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Jakab Enikő vagyok, a Retikül című női magazinnal. Nagyon sok mindent hoztam ma is a Retikülönben. Az elmaradhatatlan heti horoszkóp és még sok-sok minden más, ha velem maradnak, akkor megtudhatják, hogy még mi mindent hoztam önöknek.
5: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
8: Oh, de úszom, de egyébként az, hogy mondom, tűnjön a macskát a szemed, álljon meg a lény, mint a mi öleje, meg a medve, a gyakat, a szakadjadom, a másosan, várjuk el egy szemed.

még hogy nem kell, én a showman. Jönnek a sok népek, smokingosok, szépek, mindenkinek sofőrös az autója. Ha nekem is van pénzem, és ahogyan nézem, még lehetek az operaba fantomja. A Devloverné őket, a kapu figyelőket, ha minek nekem meghívó. Ha nem lehet itt nagy gond, mert bejut, mint a James Bond, a győző, védő, fes fickó, én a showman.

egy roma fiú. Az Alain Delon lemond, hát én leszek a fűsztár, ez ritka, mint a fehér varnyú. A vakarom a fejem, csak vakerol a nejem, ha vigyem ide bálozni. De a valóság csak show, nem kell ide szó, mert úgyse fogok soha megváltozni. Én a showman.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Nézzük a heti horoszkópot, kedves Kos. Még szerencs, hogy hétfőn nem kellett dolgoznia, ugyanis erős feszültségek vitát okozhattak volna a munkahelyén. A folytatásban legyen megengedő és elnéző mindenkivel, meglátja, jobb, ha semmire sem reagál indulatosan. A hét második felében lelkes és energikus lesz, annyi terve lesz hirtelen, amit képtelenség megvalósítani. Ne kezdjen el kapkodni, kedves Kos, írjon le mindent és sorban fogjon hozzá. A pénteki teli hold baleset veszélyt rejt az ön számára, legyen óvatos és menjen lassabban. Hétvégén elutazhatna valahová, igazán jót tenne a környezetváltozás önnek. Mindenképpen aktív, sportos programot válasszon, de ne fárassza ki magát teljesen. Kedves Bika! Ne siessen sehová, körültekintően közlekedjen, vigyázzon magára, nehogy megsérüljön a hét elején. A folytatásban egészen szerelmes hangulatba kerülhet. Akár van párja, akár nincs, engedje meg, hogy látszódjon önön. A boldogság nem szégyen, inkább az, ha valaki annak tartja. A hét közepén kerülje az öntelt embereket, akik mindenáron meg akarják győzni a saját igazukról. Joga van nemet mondani, sőt, udvariasan félbeszakíthatja, nincs rá ideje vagy kedve. A pénteki teli hold a pénzügyeiben jelez nehéz helyzetet, oszta be okosan a pénzét és vigyázzon minden értékére. Hétvégén keressen olyan programot, ami ingyen van. Sok ilyet találhat, például biciklizhet, kirándulhat vagy sétálhat.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
2: Hobby Rádió.
3: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
1: Kedves ikrek, tiszta szerencse, hogy minden zárva volt hétfőn, és nem tudott költekezni. Most kicsit spórolósabban kell élnie, ha nem akar kölcsönkérni. Ne feledje, hogy hó végéig még egy hét hátra van. A folytatásban az egészségére kell ügyelnie, elsősorban a folyadékháztartására figyeljen, vagyis igyon kicsit több vizet. Kerülje a cukros szénsavas üdítőket, inkább válaszol 100%-os gyümölcslevet. A hét közepén valaki nagy hatással lesz önre. A stílusa teljesen le fogja nyűgözni. Ha van párja, maradjon hű. Pénteken nehéz lesz elkerülni a vitát. A teli

0: másoknak, ha ön már készen van. Ne engedje, hogy feltartsák a kollégái. A teli hold testi tüneteket okozhat pénteken. Régi betegsége újulhat ki, ha nem vigyáz magára az utóbbi időben. Egész hétvégén gyógyítgathatja magát. Persze ne úgy, hogy elhagyja magát, inkább üljön ki a szabadba, vagy sétáljon egy jó nagyot. Kedves oroszlán, örüljön neki, hogy szabad nap volt a hétfő, és reméljük, hogy kihasználta, pihent és lazított, csak olyan dolgokkal és emberekkel töltötte az időt, amik, illetve akik jó hatással voltak önre. A folytatásban a szülei, különösen az édesanyja fogja igényelni a törődését. Ne várja meg, hogy ő szóljon, előzze meg és kérdezze meg, hogy miben segíthet. Már a kérdése is boldoggá fogja tenni őt. A hét közepétől alig lehet bírni önnel, annyi energiája lesz, mint egy gömbvillámnak, ezt ne rombolóan, hanem építően használja fel. Veselkedjen neki olyan ügyeknek, amelyekkel elakadt az utóbbi időben. Pénteken vigyázzon a gyermekére, a teli hold feszült helyzetet teremthet, kedves oroszlán, hétvégén menjen ki a szabadba, az aktivitás jó hatással lesz önre. Most következik Charlie-tól a Mama című dal, utána pedig folytatom a szüzek heti horoszkópjával itt a Retikult.
1: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Hobbi rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
1: Hobbi rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most pedig nézzük a szüzek heti horoszkópját, mit ígérnek nekik a csillagok. Szerencsére zárva voltak az üzletek hétfőn, pünköst hétfőn, ez most direkt kedvezett önnek, kedves szűz, mert nem költhetett még többet, ossza be a pénzét, ne vigyen túlzásba semmit. Beszédes, közlékeny hangulatba kerülhet a hét közepére, de válogassa meg, hogy kinek mit mesél el. A hét közepén foglalkozzon az otthonával is egy kicsit, ne várja meg a hét végét, ezzel nincs jó hatással önre, ha rendetlenség veszi körül, mert úgy érzi magát, amilyen a környezete. Pénteken ne sértődjön meg, ha kritikát kap a munkájával kapcsolatosan. Ez, vagy valami más feszültséget okozhat a munkahelyén, jobb, ha nem veszi fel a kesztyűt, és csendben marad, kedves szűz, hétvégén viszont jusson ideje a szórakozásra, menjen moziba, színházba vagy táncolni. Kedves mérleg, túlérzékeny lehet, ha a családjával tölti a hosszú hétvége utolsó napjait, akkor besokálhatott tőlük, ezért elengedhetetlen, hogy legyen egy kicsit egyedül is, vonuljon el egy időre, és jobban lesz. A folytatásban a pénz körül fognak forogni a gondolatai, vigyázzon, hogy ez ne töltse ki a napjait, keressen más értékeket, például vegye számba a szerettei számát. A hét közepén közlékenykedve lesz, kedves mérleg, beszélgessen bárkivel, de ne bármiről. Pénteken óvatosan közlekedjen. A teliholt baleset veszélyt jelez, ez csak lassú és körültekintő haladással kerülheti el. A hétvégén a családjával közösen döntsék el, hogy mit csinálnak, kertészkedhetnek, vagy elmehetnek, akár kirándulni is. Kedves Skorpió! Ha úton volt pünköst hétfőn, akkor minden korábbinál elővigyázatosabb volt, remélhetőleg nem szabad felelőtlennek lennie. Természetesen ez nem csak erre a napra vonatkozott. Ettől inkább magára kell figyelnie, kedves Skorpió, rendezze úgy a dolgokat, hogy ön is jól érezze magát. Nem jó senkinek, ha ön nyúzott és rossz kedvű. A hét közepén anyagi kérdésben kell döntést hoznia, ne kapkodjon, adjon időt magának az átgondolásra. Pénteken a telihold veszteséget hozhat önnek, ha nem vigyáz. Tegye a pénztárcáját biztonságos helyre és a táskáját csukja be. Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, és akkor nem lesz semmi baj. Hétvégén nem lenne rossz ötlet, ha elutazna, nem kell messzire mennie. A lényeg, hogy kimozduljon, kedves Skorpió. Nézzük a nyilasok heti horoszkópját. Jó, hogy pünköst hétfőn nem sok lehetősége volt pénzt költeni, most vissza kellett, hogy fognia magát, az utóbbi időben ugyanis egy kicsit többet költött, mint tervezte, így jöhet most már a spórolás. Csendben tegye a dolgát, kedves nyilas, nem kell mosolyogni, ha nincs kedve, és nem kell szórakoztatni a környezetét, ha az nem őszinte. A hét közepétől sokkal jobban lesz, visszatér az életkedve. Csak pénteken kell vigyáznia magára. A teliholt konfliktust és sértődést jelez. Különösen a szívéhez közel állók bánthatják meg könnyen, tanácsos lenne szólni, ha ilyesmi történik. Ne tartsa magában, mert rosszabb lesz. Hétvégén olyan programot tervezzen, ami mozgásban tartja. Nem lenne jó hatással, ugyanis önre, ha bezárkózna otthon. Kedves Bak, pokoli rosszul érezhette magát. Pünköst hétfőn régóta húzódó ügyek robbanthattak fel, vagy olyan emberek bosszanthatták, akik jó ideje irritálták. Egészen apró dolog lehet az utolsó csepp a pohárban. Ennek legjobb terápiája, ha elvonul egy kicsit. Javul a helyzet a hét közepére. Barátok vagy támogató kollégák jó hatással lesznek önre. A hét közepén lehetőleg csak rutin feladatokkal foglalkozzon, ne akarjon semmi nagy horderejű dolgot elintézni. Pénteken vigyázzon magára, az egészsége mindennél fontosabb. A teliholt tüneteket okozhat önnek, kedves Bak. Ne törődjön bele, ha fáj valami. Járjon utána, hétvégén viszont lazítson és kapcsolódjon ki. Önnek is jár egy kis pihenés, főleg akkor, ha nem akar megbetegedni. Kedves vízöntő, pünköst hétfőn elemében volt, ezért jó eséllyel kezelheti a felmerülő konfliktusokat, nem kell taktikáznia vagy szerepet játszia. játszania, elég, ha önmagát adja. Kisebb változásokra kell számítania a munkahelyén, a hét közepétől az élet a rugalmasságát teszteli, kedves vízöntő. Fogja fel az egészet úgy, mint egy vizsgát, vagyis a rugalmasság nevű tantárgyból fog vizsgázni. A hét közepén álmodozzon bátran, nem igaz, hogy az álmodozás az élet megrontója, inkább a sóvárgás. Pénteken a telihold ingerlékenyé teheti a gyerekét vagy egy barátját. Ne vegye sértésnek, amit mond vagy amit tesz. Hétvégén csak azt csinálja, mihez kedve van, ne akarjon senkinek sem megfelelni, csak saját magának. Magának viszont teljes mértékben. Kedves halak! Valaki a lelkébe gázolhatott, jó lenne, ha rendre utasítaná az illetőt, de úgy, hogy utána nem morog tovább magában. A folytatásban elemében lesz, de ne vigye túlzásba például az empátiát, nem segíthet azzal, ha a panaszkodóval együtt sír. A hét közepén legyen szigorú és igényes a munkájában, ellenőrizze magát többször is, és ne adjon ki selejtet a kezéből. Most a főnöke nagyon figyel önre, kedves halak. Ha hibátlanul dolgozik, akkor hamaros elismerésben lesz része. A pénteki telihold arra figyelmezteti, hogy ne keverje össze a magánéletet és a hivatást, vagyis ne sokat meséljen a családi gondjairól benn. Hétvégén éljen a hobbiának, vagy találkozzon a barátaival. Mindettől derűs lesz az egész hete, kedves halak.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül! Hobbirádió.hu
2: A rádiót!

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Egy zenész azt mondta egyszer, hogy ha már nem vagyunk itt sokáig, legalább érezzük jól magunkat. Hát, ki tudja, kinek van igaza. Önpusztítás íme a 10 legegyszerűbb és leggyakoribb módja. Sajnos, ugyanis világszerte sokan gondolkodnak így, és életüket az elsődleges darwini alapelv ellenében élik, túlél, és hát minek az íme? A 10 legegyszerűbb és leggyakoribb mód az önpusztításhoz. A kevés alvás. A napi kevesebb, mint 7-8 óra alvás olyan egészségügyi problémákat okozhat, mint az elhízás, a cukorbetegség és daganatos megbetegedések. A mentális fáradtság ezen kívül növeli a balesetek előfordulásának arányát is. Aztán még egy út az önpusztításhoz, ne hallgasson az orvosra. A legtöbb ember egész évben nem szakít annyi időt az egészségére, amennyi egy egyszerű orvosi vizithez szükséges, pedig a korai stádiumban lévő betegségek az esetek nagy többségében bizony gyógyíthatók lennének. Aztán a tunyahagy, az olvasás, a rejtvényfejtés és a sudoku mind veszélyesek lehetnek, ha a végső célunk az Alzheimer-kor. Ez a degeneratív agyi betegség majdnem minden idős embert fenyeget, de a különböző rejtvények és agytornák segítenek kísleltetni az első tünetek megjelenését. Tehát igenis tessék olvasni, rejtvényt fejteni és sudokúzni. A túl sok szex is önpusztító lehet. A szex persze önmagában nem veszélyes, a lényeg csak annyi, hogy odafigyeljünk, hogyan csináljuk. Az okos önpusztítók nem használnak óvszert, nem tájékozódnak a partner korábbi szexuális betegségeiről, és nem járnak orvosi vizsgálatokra. Az Egyesült Államokban évente 12 millióan fertőződnek meg szexuális eredetű betegségektől, amelyek közül bizony sok teljes meddőséget okozhat. Túl sok vezetés is önpusztító lehet. A vezetés önmagában több emberrel végez évente, mint bármi más. Mit kell tehát tenni, ha nem szeretné megérni a 35 éves kort? Vezessen gyorsan, mobiltelefonáljon vezetés közben, és egyen a kocsiban. Túl sok alkohol is önpusztító lehet. Néha-néha egy-egy pohár bor még jót is tehet az egészségnek, de ha az önpusztítás a cél, naponta minimum 2 alkoholos italt meg kell inni. Az alkoholizmus komoly mély problémákat, rákot és cukorbetegséget okozhat, tehát remek lehetőséget kínál az önpusztításra. A túl sok stressz is önpusztító lehet. A túl sok stressz gyengíti a szervezet immunválaszait, és ezzel növeli szinte minden létező betegség kialakulásának esélyeit. Krónikus stressz esetén a mellékvese túlterheltsége miatt az immunrendszer szinte teljesen leáll. A túl sok tévézés is önpusztító lehet. Egy átlagos amerikai 9 évet tölt életéből tévézéssel. A televíziózás általában együtt jár más káros szokásokkal, és csökkenti a testmozgásra való hajlamot is.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: A dohányzás is önpusztító, a dohányzás világszerte az egyik vezető halálok, amelynek megelőzéséért igen sokat tehetnénk. Már egy cigaretta is növeli a vérnyomást és csökkenti a keringési rendszer hatékonyságát. És végül a gyors ételek önpusztításáról. A tavaly az Egyesült Államokban 400 ezer ember halt meg csupán azok miatt a dolgok miatt, amiket életében evett. A szívbetegségekért a genetikai tényezőkön kívül szinte csak és kizárólag a zsíros, a cukros és egészségtelen ételek tehetők felelőssé. Ha tehát a leghatékonyabb és legélvezetesebb öngyilkossági módszert keressük, akkor enni kell egy fánkot, vagy akár ötöt. De ugyanezeket meg is lehet fordítani, tehát vigyázzanak a gyors ételekkel, a dohányzással, a túl sok tévével, a túl sok stresszel, a túl sok alkohollal, a túl sok vezetéssel, a túl sok szexel, a tunyaaggyal, és hallgassanak bizony az orvosukra, és aludjanak jó sokat, és akkor meghosszabbíthatják az életüket.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül! Fobbi Rádió! A világon mindenhol hallható.
2: Tavaszi, sőt, sokszor nyarat idéző kellemes idővel beköszönt a kullancs szezon is Magyarországon. A következő napokban, hetekben egyre több helyről és mind többször hallhatunk a veszélyekről és a védekezés módjairól. A jó időjárásnak köszönhetően tényleg gyakrabban találkozhatunk velük. Tette fel a kérdést Balázs Zsanett, dr. Lakos Andrásnak, a kullancs betegségek ambulancia alapítójának.
3: Ahogy melegszik az idő, úgy aktívabbak a kullancsok, de sokkal fontosabb tényező a páratartalom, vagy legalább ugyanolyan fontos, mert a magas páratartalomnál ugyancsak aktívabbak. De még ennél is fontosabb, hogyha hétköznap csapadékos az idő, és akkor kisüt a nap, akkor az emberek kivonulnak kertészkedni és sportolni a szabadba. Természetesen a randevú is létrejön, és a fertőzések többsége így születik.
4: Hol találkozhatunk velük leginkább? Városi környezetben? A családi házak udvarai is megtalálhatóak?
3: Meglepő módon a legtöbb fertőzést az emberek a saját kertjükben vagy az ismerősök, rokonok kertjében szenvedik el, valószínűleg azért, mert biztonságban érzik magukat, és ilyenkor gondolnak a legkevésbé a fertőzésre. Szeretik ezt mondani a médiában, hogy most már a városi parkokban is megjelentek a kullancsok, szó sincs arról, hogy itt valami változás lenne. Inkább mi költöztünk ki a kullancsos területekre, tehát ugye egyre népszerűbb a nagyvárosokból kimenekül a zöldövezeti régióba, akár csak hétvégi házakba, vagy éppen a végleges lakókörnyezetünk is ugye egyre inkább zöld területeken fekszik. Érdekes módon, ahogy egyre népszerűbb téma a kullancs és az általuk terjesztett fertőzés. Egyre többet beszélnek róla, mégis úgy néz ki, hogy a tájékozatlanság egyre kifejezettebb. Tehát a média előszeretettel fölkap híreket, celebek, színészek, híres emberek lájmkórossá válnak, és túlókocsiba kerülnek, és ez hasonlók, amiből egy szó nem igaz, de ezzel a pánikkeltéssel a végén eljutunk oda, hogy az orvosok is úgy viselkednek, ahogy azt nem kellene. Tehát mindenkit kezelnek, fölösleges laboratóriumi vizsgálatokat végeznek, miközben a kullancs által terjesztett fertőzések a klinikai tünetek alapján nagyon jól diagnosztizálható.
4: Mik azok a tévhitek, akár a kullancs csípéssel, akár a fertőzöttséggel kapcsolatban, amik az emberek fejében, akár a betegek, akár pedig az orvosok részéről megjelennek?
3: Az egyik ilyen sokat hangoztatott, még vezető járványügyi szakemberek is szeretik ezt mondogatni, hogy a klímaváltozás következtében egyre több a kullancs. Ami hát így persze abszolút nem igaz, sőt a Kárpát-medencére vonatkoztatva ennek az ellenkezője. Az igaz, mi egy olyan a kullancs által belakott zónának a déli határán élünk, ami valóban kúszik észak felé. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk a skandináv országokban, a balti országokban az elmúlt 10-30 évben jelentősen megszaporodtak a kullancs által terjesztett fertőzések, akár Németország északi területein is, és Hollandiában is megjelent olyan kullancsfaj, ami azelőtt csak délre fekvő területeken fordult elő, de pont ez a kullancs, ami minket annyira szeret, és ami a Lyme-ot és az agyvelőgyulladást terjeszti, ebből egyre kevesebb lesz, és ebből látszik is valami, tehát a bejelentett eset számára sokat nem változik a Lyme betegség vonatkozásában, de a kullancs enkefalitiszak száma drámaian lecsökkent. 20 évvel ezelőtt 300 megbetegedés volt évente, 2 évvel ezelőtt már csak 16-ot regisztrálta. A Lyme-nál is hasonló a helyzet, ott a bejelentett esetek száma nem változik, ugyan, de de a járóbetegellátásban megforduló Lyme-korral diagnosztizált emberek száma majdnem, hogy a felére csökkent 10 év alatt. Vagyis, hogy inkább arra kell számítani, hogy ez a kullancs, ez a mi régiónkból eltűnik, és ezzel együtt a Lyme is, meg az agyelőgyulladás is el fog tűnni. Hát, hogy nem holnap, az biztos, de minden esetre van esély rá, hogy néhány évtized múlva már sokkal kevesebb ilyen megbetegedés lesz.
4: Mégis mit tegyünk, ha megcsíp a kullancs? Mikor forduljunk egyáltalán orvoshoz?
3: Mindenki azt gondolja, hogy az orvos egyetemen ez egy fontos tantárgy, és hogyan kell kiszedni a kullancsot, de hát szó sincs erről. Úgyhogy ők sem ügyesebbek, mint a szomszédunk vagy a családtagjaink, úgyhogy ha nem tudunk hozzáférni magunk, akkor kérjünk segítséget. Úgy kell a kullancsot eltávolítani, hogy lehetőleg ne nyomjuk össze a testét, tehát nem célszerű körömmel, újbeggyel kiszedni, ki lehet bárhogy, de ha megnyomjuk a testét, akkor a kórokozókat is magunkba fecskendezzük. Minél gyorsabban távolítsuk el, és utána ne tegyünk semmit. Nem szabad kenegetni, nem szabad fertőtlenítőszereket alkalmazni, nem szabad kinyomkodni az esetleg beszakadt kullancs szájszervét, ugye nem a fejet szakad be, mint ahogy mondani szokták, mert abban már sok kórokozó lenne, de a szájszervben, ami egy szívószál tulajdonképpen, abban már veszélyes mennyiségű kórokozó nem fordulhat elő.
4: A védőoltások megfelelő védelmet biztosítanak?
3: Ugye a Lyme ellen nincsen védőoltás, az agyelőgyulladás ellen van, ott kétféle termék van a piacon, mind a kettő abszolút hatásos, és nincsen érdemi mellékhatása, tehát nyugodtan alkalmazható. A baj velük inkább az, hogy egyre drágábban árulják, szabadárasak, tehát a patikus is lényegében annyira adja, amennyiért a kedve tartja. Azon kívül sorozatoltás, tehát azt jelenti, hogy az első évben 3 oltást kell beadni, utána 3 év szünet, majd 5 évente, ameddig az ember el nem éri az 50 vagy 60 éves életkor, akkor már megint gyakrabban kell adni. De abszolút hatékony, tehát nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki az oltás ellenére megbetegszik.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
5: Társadalmi célú közleményt hallottak.
6: Yo man,
7: yo,
6: open up man.
7: What do you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: But who?
6: The girl next door, you know?
7: Nah.
6: I don't know what to do.
7: Say it wasn't you.
6: Oh.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottam.
5: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Héten olcsóbb lehet a kutakon a védett árnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-ei hatállyal vezet be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármester és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormányjavaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszer csomagbeszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre, szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, ne, hogy ki a
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Köszöntök mindenkit ismételten a legnagyobbak között itt a nagy generációban 60 percen keresztül, ezúttal a rock and roll kedvelőinek kedvezünk, remélem felhúzták a bulicipőjüket, illetve ha a szívükben igazi jampiknak érzik magukat, akkor is meg fogják találni a megfelelő zenét, ebben az egy órában bizonyosan. Lehet, hogy volt már, aki rá ismert ezekből a szavakból, hogy a csapat, aki ma terítékre kerül, nem más, mint a Hungária együttes. Ők 1967-ben alakultak Fenyő Miklós vezetésével. A név akkoriban nagyon szokatlanul hangzott, Magyarországot jelent, de külföldi hangzásban. A ruházatukban megjelenő nemzeti színkombináció is meglehetősen kihívó és provokatív volt. És hogy hogyan robbantak be a zenei életben, erről beszélgetünk nem sokára, itt a nagy generációban.

0: olyat hallgass, amit igazán érdemes. Nagy generáció. Nagy generáció.
1: 150 000 néző, zúgása, orra.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Igazi rock and roll feeling fogja áthatni ezt a nagy generációt, hiszen hogyha lemaradt volna róla, már is mondom, a mai kiszemelt együttesünk nem más, mint a Hungária. Alakulásuk után nem sokkal beneveztek az országos Ki mit tud vetélkedőre. Ez volt az egyetlen kiugrási lehetőség, így lehetett országos hírnévre szert tenni. A versenyszámuk nem más, mint a Csavart fel a szőnyeget című dal volt, amelynek zenéjét Miklós 16 évesen komponálta. Ekkoriban ismerkedett meg pártfogójával, S. Nagy Istvánnal, aki ismert szövegíró volt már akkor. Az ő segítségével készült el a Csavart fel a szőnyeget szövegen. A vetélkedő elődöntőjéről a zsűri úgy dobta ki a Hungáriát, mintha ott sem lett volna. Csak hogy a közönség egy pillanat alatt bezsongott a Hungária együttes provokációjától és a rock'n'rolltól, és hatalmas mennyiségű közönségszavazattal a középdöntőbe juttatta az újdonsült sztárokat.

Nagy generáció. A múlt zenéje. A jövő dalainak alapja. Nagy generáció.

amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: A nagymamáknak, az apukáknak, az unokáknak. Zene mindenkinek. Nagy generáció.

Ön a nagy generációt hallgatja, benne pedig a Hungária pályafutásáról beszélgetünk, és éppen azt a ki mit tudott tárgyalgatjuk, amellyel tulajdonképpen berobbantak a zenei életben. Azt már tudjuk, hogy az elődöntőből a zsűri ugyan kidobta őket, de a közönség visszaszavazta. Így tehát a középdöntőben, ha a Szól a Rock and Roll című új dalukat adták elő, amellyel tovább provokálták a zsűrit. Azonban a bírák jól tudták, hogy nem érnek el semmit, ha ismét menesztik az együttest a vetélkedőből. Így fogcsikorgatva ugyan, de a döntőbe jutatták a Hungáriát. Fenyőjék a végső csatában kegyet gyakoroltak a zsűri felé, népies ruházatban megjelenve adták elő a Nem bújok én többé más Subába című dalt, amelyben a magyar népdalok jellegzetes hangszerei szólaltak meg. Csak az nem látta, aki nem akarta, hogy az a dal egy tréfa. A szakértő zsűri azonban elismerő komolysággal bólintott rá, mondván, látjátok, így kell ezt csinálni. A Hungária együttes megnyerte az 1968-as Ki mit tud döntőit.

0: Happy Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A Hungária tehát megnyerte az 1968-as Ki mit tud döntőjét, és hogy mi volt ezután? A legsikeresebb időszakuk az 1980-82 közötti rock'n'roll korszak volt, a Jampi és a Jampipik világának születése. Olyan nagy lemezek, mint a Rock'n'roll Party és a Hotel Mentol rajongóik számára nem pusztán csak a jó zenét, hanem egy új életérzést is jelentettek. A Limbo Hintóval megnyerték a Táncdal Fesztivált 1981-ben. 82-ben Szikora kilépett, ekkor jött Flipper öcsi, majd 83-ban szétváltak útjaik, Fenyő Miklós szóló karrierbe kezdett, a többiek pedig megalapították a Dolly Rollt.
2: Limbo! Limbo! Limbo!
3: Gyerünk, gyerünk! Indul a hadsengeres Limbo Hintó! Aki átbújik a léc alatt, velünk jöhet! Limbo! De az lejjebb is megy még a

0: Hobby Rádió.
1: Bucsalakoni mélyedek ki a busztába!
2: Amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

Nézzük, hogy mi történt azután, hogy az együttes tagjai külön utakra tévedtek. 1984-től jött a beat korszak, Fenyő kibérelte a budai táncklubot, ahol az Egyesült Államokból érkezett breaktáncosok oktatták a magyar fiatalokat erre az új tánc stílusra. Ez időtájt állt össze a Mickey zenekar, ám a breakzenét játszó formáció nem bizonyult hosszú életűnek. Ezt követte egy újabb felállás, ismét Hungária néven, visszatérve a rock'n'rollhoz. 1986-ban megalakította a Modern Hungária együttest, de 89-ben ez a csapat is felbomlott. Fenyő Miklós folytatta szóló karrierjét, Bodnár Attila pedig feleségével, Papritával közösen duettlemezeket jelentetett meg, és azt se feledjük, hogy a Dollyról is élte, Flipper öcsivel, és persze Dollyval ezek után zenei világát. Nos, hát ennyi volt a Hungária együttes itt a nagy generációban, remek rock'n'roll felvételek között. Jövő héten is várjuk Önöket egy újabb órával, és természetesen a legnagyobbakkal. A mikrofon mögött Erdélyi Mariant hallotta. Viszont hallásra!

Nagy generáció. A múlt zenéje. A jövő dalainak alapja. Nagy generáció.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt. Így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, míg a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy, értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medve észlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Műsorajánló.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től. A Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
6: UK.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 17-én ünnepeljük Alida és Laura nevű kedves hallgatóinkat. Az Alida női név német eredetű, az adelheid rövidülése, jelentése pedig nemes. Június 17-én kívül ők ünnepelnek február 5-én és december 16-án is. Becézése Ali, Lida, Lidácska. Szintén ezen a napon ünnepelnek a Laurák, a Laura a Lőrinc férfinév női párjának, a Laurenciának a rövidülése. Ez a név az 1990-es években vált gyakorivá. Rokon neve a Lara, becézése Lóra, Lóri, Lórika. Jeles viselői ennek a névnek Laura Betty színész, Laura Brannigan, amerikai énekes, Csajági Laura, Vörös Marti Mihály felesége, Laura Pausini, olasz énekes, valamint ön, kedves Laura. Ezen a napon köszöntjük még Adolf, Alina, Alinka, Batú, Folkus, Lorett, Marcián, Nikander, Teofil, Teofila és Terézia nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1239. június 17-én kezdünk, ekkor született első Edward angol király, aki egyesítette Észak- és Nyugat-Walest, de Skóciát nem sikerült meghódítania. A 18. század legvégével folytatjuk. 1799. június 17-én Napóleon Bonaparte egyesítette birodalmát Olaszországgal. Most ugorjunk 1818-ra, június 17-én született Charles François Gonu, francia opera szerző. Leghíresebb alkotása a Faust. 1837-tel folytatjuk, június 17-én elfogadták Charles Goodyear gumiszabadalmát. Aztán lépkedjünk a 19. század vége felé, 1882. június 17-én megszületett Igor Stravinsky orosz zeneszerző, a 20. századi európai zene egyik legnagyobb hatású, legsokoldalúbb, legtöbbet vitatott úttörő egyénisége. 1885-tel folytatjuk, június 17-én megérkezett New Yorkba a Szabadság szobor Franciaország ajándékaként. Aztán ugorjunk a 20. század elejére, 1903. június 17-én Henry Ford megalapította a Ford Motor Company-t. S még mindig a 20. század, 1927. június 17-én megszületett Sütő András erdélyi magyar író. Lépjünk előre 21 évet, 1948-ra, ugyanis 1948. június 17-én született Splicia Rashad amerikai színésznő, az egyenlő jogokért küzdő aktivista. Aztán lépdeljünk a 20. század második felére, 1963. június 17-én született Greg Kinnear amerikai színész. Ismertebb filmjei a Lesz ez még így se, a Túl közeli rokon, a Katonák voltunk, a Csábítás elmélete, a Rossz számok és a Sabrina. Három évet lépünk előre, 1966. június 17-én megszületett Jason Patrick amerikai színész. Ismertebb filmjei a Féktelenül 2, a Geronimo az amerikai legenda, a Sötétség után kedvesem és a Háborús fenevad. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket, Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: 2026. június 17-e, szerda. Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt. Evangélium Szent Máté könyvéből, 6. fejezet 1-től a 6-ig és 16-tól a 18. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Vigyázzatok! Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptuk értek jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltesd magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat, és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Elmélkedés. Jézus a mai evangéliumban figyelmeztet, ne az emberek szeme láttára gyakoroljuk a jót, ne az emberek figyelmét keresve imádkozzunk, ne a dicséretért böjtöljünk. Mert ha a hitünket a mások részéről felénk áradó elismerés tartja életben, akkor nem Istent keressük, hanem önmagunkat akarjuk előtérbe helyezni. Jézus azt kéri, hogy amit a legszentebb szándékkal teszünk, azt rejtetten, a csendben, az Atya színe előtt tegyük. 3 dolgot említ. Az alamizsnát, azaz az adakozást, az imádságot és a böjtöt. Ezek nem díszítő elemek a vallási életben, hanem a hit élet formáló erőforrásai. De csak akkor, ha nem szerepléshez kötődnek, hanem az Istennel való kapcsolatra irányulnak. A képmutatás nem csak az önáltatás miatt veszélyes, hanem azért is, mert eltakarja előlünk Isten arcát. Aki a hitéből csak annyit mutat meg, amennyit mások látnak, az nem Istennek, hanem közönségnek él, és csak szerepet játszik. Jézus azt mondja, atyád, aki a rejtekben is lát. Isten nem a látszatra kíváncsi, hanem a szív szándékát nézi. Az ima, a titokban adott adomány, a csendes böjt mind-mind a hit mélységét mutatják. Nem az elismerésért tesszük ezeket, hanem azért, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. A lelki élet igazi tere nem a nyilvánosság, hanem a belső szoba. Az a hely, ahol becsukódik az ajtó, és egyedül vagyunk az Atyával. Ahol nincsenek elvárások, nincs taps, nincs siker, hanem csak Isten jelenléte és szeretete. Ez az igazi jutalom, nem az emberek elismerése, hanem az Atya közelsége, amely formál, megtisztít és lelkileg újjáteremt. Uram, taníts engem csendben, tiszta szívvel veled élni. Ne az emberek figyelmét vagy elismerését keressem, hanem a te tekintetet fényét. Add, hogy imádságom ne szavakban legyen gazdag, hanem bizalomban és őszinteségben. Segíts, hogy jó tetteimet ne dicséret reményében tegyem, hanem önzetlenül, szeretetből. Tölts el alázattal, hogy a rejtekben éljem meg a hitet, ahol csak te látsz. Te légy az én titkos örömöm, erőm és jutalmam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
3: Hobby Rádió! Rádió. Thank you.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az amerikai jégkorong bajnokság legnagyobb PAC sorozatát a Montreal Warriors szenvedte el? 1917-ben a nyitó meccsüket megnyerték, a másodiktól hatodikig terjedő mérkőzéseket elvesztették, ezután leégett a stadionuk.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide.
2: Mit szeretnél a születésnapodra kapni?
3: Egy Libres betétet.
1: Libres be... Minek szeretnéd azt kapni?
3: Hát, mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Zaj monitorokat helyez ki Gödön, a helyi Samsung gyár vezetése. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságspirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zaj monitorokat helyez ki Gödön, a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előremozdítása pontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
6: Reklámot hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban!

Tóth Árpád, megcsaltalak. Megcsaltalak. Fáj szívedben a kés. Fáj ajkadon a gyehenna parázs. A lüktető vad viperamarás. Ez a fél csók, s fél kétségbeesés. Vadszelek futtak, átfont a karom, és nem tudott zuhanni egymaga, s megölelte a folyondárt a fa, és elzuhantunk a rőt avaron. Nincs irgalom?

Ha már a langyos szél dudál, a kémények közt kútnál, vájunál, s a jégcsapok is régen elolvadtak, az országúton egyre jár kell baktat a jó öreg esernyős tündérnéne. A dolga tudjuk nem kevés, szép tarka pettyes ernyőt vesz kezébe, hol ő jár, biztos nincsen jégverés. Mindenfelé csak friss eső szemezget, mely búzát, árpát, rost növeszt meg. Mindenhová meghívják jó cipóra, kolbászra, borra, pástétomra, és elbeszélik, hogy mint telt a tél. Cserébe ő is mindent elmesél, hogyan foltozza ködmönkéjét fűvel, hogy mennyit sző és fon karácsonyig, hogy januártól kezdve mit is mivel formázza mázas csuporok százait. Ha jól lakott, s a bort is elkortyolta, indul tovább, hisz sok nehéz a dolga. Amerre jár, kezében ott az ernyő, juhászkodik a jéggel terhes felhő, nehéz csapás a friss esőre vált, növesztve búzát, gyönge almafát. Történt azonban egyszer márciusban, hogy jó öreg esernyős tündérnénénk, kinyitva titkos katatos szekrényét, keresni kezdte szerszámát, hogy hol van. Mi minden volt a polcokon, dióhéj, tökmak, pergamen, kis tégelyekben balzsam, zsír, korom, és maradékok, lenvászon, sejem, üveg, gyűszi, szakácskönyvek lapja, fülvédő, kesztyű, molyos hálósapka, s az alsó polcon mindezek megett, a bűvös ernyő lám csak ott hevert. A jó öreg esernyős tündér néne, amint az ernyőt kézbe vette, már látta sejmét szörnyű nagy baj érte. Az idő itt-ott jól kikezdte. A sok likat csak nézte nénénk, fejét csóválta, hümmögött. Az nem lehet, hogy így érhesse végét, majd szép és bűvös új sejmet szövök. Az emberek mind számítanak én rám, várják, mikor és hol kezdem a sétám, tudják, amíg kezemben ott az ernyő, juhászkodik a jéggel terhes felhő, nehéz csapása friss esőre vált, növesztve búzát, gyönge almafát. Ha nem segítek, hét nehéz lakat, pókháló zárja rám a házamat. Mindebben volt egy bökkenő, honnan keríthet most elő 77 féle szálat, hogy összeszőve meglegyen, mi kell, varázslat a jégesők vad nagy felhőivel. A jó öreg esernyős tündér néne felvette foltos nagy kabátját, nem ügyel soha ruhára, kicsiségre, ha folytathatta hasznos tudományát, és végig talpalt 77 barátot, tündért, manót és más efféle népet, és köpenyükből egy-egy szálat vágott, mert erre volt a legnagyobb szükséglet. Míg gyűlt a szál a kosarába, olvadt a hó, a sárba beléragadt cipője botja, s útját mégis rendületlen rótta. Az emberek hiába hívták, sehova nem tért be, most csak csoszogott tova, míg végre megtelt fonállal limlomos szekrénye. Akkor pihent ám jó nagyot, takarták csíkos paplanok, de másnap felkelt, felbizony a nappal, és szövőszékhez ül, míg kannácskában szagos teát forral, ezt reggelizte mindig egyedül. Zörgött a gép és kattogott, és nőtt, csak nőtt a kész sejem, bámészkodók lepték el künn az ablakot, hogy lássák, lesz-e ernyő, és milyen. Amikor kész lett, elismerően néztek össze, soha se láttak eddig ilyen szépet, s némán maradtak ott megilletődve. Hol kék volt, zöld, hol piros, lila, sárga, ezüst, arany, ki tudná felsorolni. A sok kucsmás csak állt a szája tátva. Hű, varázsos ám e holmi. A jó öreg esernyős tündérnéne, akinek dolga nem kevés, új tarkapettyes ernyőt vett kezébe,
hogy ne legyen már többé jégverés.

0: Szarbai Ede meséjét Básti Lajos mondta el. A hangfelvétel 1965-ben készült.
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót!

0: Csókolom, drága. Ne haragudjék, hogy megszólítom.
1: Nem haragszok.
0: Ráérne egy kicsit.
1: Mi a francot akar?
0: Jól adja még, hogy mit akarok. Tudja azt maga jól, drágám. Mondja meg, hogy mibe kerül és menjünk.
1: Nem vagy tehek, hús?
0: Még hogy én? Ez honnét veszi?
1: Hát nagyon úgy fest a képed.
0: Nézzenek oda, te nem tetszem neki.
1: Nem bizony, nem tetszik a pofád. Hekus vagy, ha mondom, engem nem húzol be a csőbe.
0: Na jó, elég a vízből. Menj a tarifa és menjünk.
1: Megy a rosszabb. Hekus vagy.
0: Dehogy vagyok.
1: Igazold magad.
0: Hát ez őrület. Tessék, itt a személyim. Na, hova viszi?
1: Csak ide a lámpa alá. Hol lak?
0: Oda van írva, hát.
1: Ne dacolj te, megmondod, vagy itt hagylak.
0: Gáz utca 2B.
1: Szerencsét, hogy ezt timmel. Jövőre betöltöd az 50-et, igen?
0: Igen.
1: Nős vagy, hol dolgozol?
0: Nézd, drágám, maga tetszik nekem, de azt nem játszom tovább. Most már kérem az igazolványomat.
1: Hogy meddig játszunk, azt én mondom meg. Mit képzelsz, ki a kockázat? Hát,
0: azon lehetne vitatkozni. Viszont az is lehet, hogy mondjuk...

0: Maga a hekkus, aki azért silbakol itt, hogy a többieket figyelje?
1: Jó van, maradjunk abba, hogy egyikünk se az.
0: Jó, hát mikor mehetünk már végre?
1: Még nem. Szépen aláírsz egy nyilatkozatot, hogy pénzt nem fogadtam el, mert ő barátságból vittelek szobára.
0: Tényleg? Hát maga egy angya. Nagyon érzem már a hónap végét, úgyis.
1: Na-na. Azt hiszem, félreértetted a dolgot, minden esetre töltsd ki a papírt.
0: Nincs nálam se toll, se semmi. Hát nem gondoltam, hogy ez is kell, hogyha egyszer én úgy ki akarok rugni a hámból.
1: Se baj, van itt minden. Írjad, alulírod, kijelentem, hogy eme nyilatkozat felmutatója a vélem létesített egy, azaz egyszeri szexuális kapcsolat fejében semmiféle anyagi ellenszolgáltatást nem kér, és nem kapott dátum, aláírás, tanúk, személyi száma.
0: Tanúk?
1: Igen.
0: Na, honnan vegyek tanúkat? Hát az ilyesült az ember, hát ugye lehetőleg tanúk nélkül.
1: Csak ne szemérmeskedj, Ica! Bözi, gyertek aláírni! Köszi, lányok, ti is számíthattok rám.
0: Na jó, most akkor mehetünk végre.
1: Jaj, persze, csak add ide a stekszet.
0: Most írtam alá, hogy nem adok semmit.
1: Persze, de ha nem adod, nem megyünk.
0: Teremtőm, hát tessék, ennyi, na, vagy még, na, jó lesz.
1: Cuki pofa vagy, mit mondjak, rég volt ilyen belevaló hapsi, mint te.
0: Honnan én tudja, eddig csak álltunk és adminisztráltunk, hát.
1: Te, kis telhetetlen, hát mit akarsz még? Ez sem volt elég.
0: Menjünk el valahová, ahol senki se lát, és megmagyarázzam.
1: Nem bánom, ha ilyen móhó vagy, tépek neked egy gusztusos sorszámot, az a jövő hét kedden 21 óra 00 perckor jelentkezel, ugyanitt. Páhusikám! Ja, és a legfontosabb, szerezd be addigra erkölcsi bizonyítványt, anélkül ide se, gyere!
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával.
2: Gyere velem, táncolj mi!
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
8: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Nem szeretnék kisajátítani 1956 történetét, mondta a miniszterelnök. Súlyosításért fellebeztek a karate edző büntető ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karate edzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leó pápa kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Az emberek többsége nem, vagy csak minimális figyelmet szentel személynek gondozására, ápolására. Fontos lenne ugyanis, hogy naponta időt fordítsunk szemünk épségének megőrzésére. Ebben nyújt segítséget a hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő látástréning, mely különböző módszerekkel járul hozzá ahhoz, hogy akár egyénileg, akár pedig szakember segítségével karban tarthassuk szemünket. Dr. Osváth Mária szemészet sebészfőorvos szemtrénerrel, a módszer egyik hazai képviselőjével, Balázs Zsanett beszélgetett.
5: A látástréning nem más, mint a szem különböző rétegeinek a stimulálása, fejlesztése, tréningezése a jobb és tisztább látás érdekében.
6: Hogyan fejleszthetjük, tréningelhetjük szemünket?
5: A különböző betegségeknél különböző módon ennek a szemtréningnek a gyökerei a kínai kultúrához nyúlnak vissza, ahol akupunktúrával, különböző akupresszúrás pontok masszírozásával próbál a jobb látás érdekében. Kínában a gyerekek iskola kezdés előtt reggel, mai napig is végeznek bizonyos látásjavító gyakorlatokat. Később ezt William Bates, amerikai szemorvos továbbfejlesztette körülbelül 100 éve, és azt mondta, hogy a szem nagy izmait is lehet még tornáztatni, azért, hogy jobb legyen az alkalmazkodó képessége, azaz az akkomodációja a szemnek. Magyarországon ez a szakma végzettséghez kötött, az egészségügyi továbbképző intézetben szakvizsgáznak azok a szemtrénerek, akik hivatalosan ANTS engedély birtokában ezt a szakmát gyakorolhatják. Ennek egy továbbfejlesztett formája a mikroperimetriás látástréning. Kanadában egy szemészorvos kifejlesztette egy olyan gépet, amivel a szemfenék betegségei, makulabetegségeket, a vele született retinitis pigmentózás betegeknek a sejtjeit lehet tréningezni egyfajta impulzussal a szemfenékre, amit mikroperimetriás látástréningnek nevezünk. Ezzel segítve az, hogy a betegeknek az éles látása megmaradjon, illetve picit javuljon annak ellenére, hogy a szemfenéken ott van a betegség, azaz maga a betegség nem gyógyítható meg. Azoknak a betegeknek, akinek már nincs műtét, nincs gyógyszer, nincs semmiféle segítség, óriási nagy jelentősége van annak, hogy a 2-3 méteres látásuk 4-5 méteres távolságra megnő, illetve mindenkinek a saját betegségéhez viszonyítva, hogyan tudjuk ezt a látásfunkciót megerősíteni. Összesen a világon körülbelül 6 éve végeznek ilyen látásjavító tréningeket, ezzel a mikroperimetriás maja módszerrel. Nagyon jó eredményeket közölnek az ausztrál orvosok, és ő véleményük szerint a nem csak a szemfenék betegségek, hanem a tompa látás, a kancsal kisgyerekeknek a látás beigazítására is nagyon jól használható ez a műszeres látástréning.
6: Említette, hogy világviszonylatban milyen eredményeket érnek el ezzel a technológiával, de hazánkban hogyan állunk ezen a területen?
5: Elmondhatom, hogy a 3-400 betegünk volt eddig. Általában a 20 és a 70% közötti látásérettség javulást tudunk elérni attól függően, hogy a betegeinknek milyen stádiumban van a szemfeneke. Ez a kezelés nem zárja ki a szemklinikán adott injekciót kapó betegeknek a számát sem, hiszen összefér azzal, hogyha a beteget kezelik injekcióval is, és ez is adható hozzá a világirodalmi adatok szerint is, és szerintünk is.
6: Az egyes ember hogyan tréningezheti magát?
5: 20/20/20 ezt a számot, ha valaki megjegyzi, és aki számítógép előtt dolgozik, egy roppant egyszerű tréning, tehát a 20/20/20-as tréning, ez azt jelenti, hogy 20 percenként, 20 másodpercre, körülbelül 20 méter távolságra néz a számítógépe fölött. Tehát gyakorlatilag elnéz a végtelenbe 20 másodpercig, 20 percenként 20 másodpercig, körülbelül 20 méter távolságra, és ez már egy nagyon jó tréning arra, hogy a számítógép előtt ne fixálja a szemét. Természetesen emellett másfajta tornák, tréningek is vannak, amit a trénerek szívesen betanítanak annak, akinek erre igénye van, de mondom, ez a 20 percenként 20 méter, 20 másodperc, ezt mindenki meg tudja jegyezni, és ezzel sokat tud segíteni saját magán.
6: Van igényünk arra, hogy tréningezzük a szemünket?
5: Az az én tapasztalatom, hogy addig, amíg egészséges az embernek a szeme, és ez azt gondolom, hogy egy emberi tulajdonság, addig nem figyelünk rá oda, és képesek vagyunk 15-20 órát is ülni a számítógép előtt, anélkül, hogy észrevennénk azt, hogy kiszárad a szemünk, vagy hogy elfárad a szemünk, föl kellene állni a gép előtt. De amelyik pillanatban valakinél bármiféle szemészeti tünet megjelenik, abban a pillanatban már igen, van rá hajlandóság és igény is, hogy az emberek odafigyeljenek a látásokra, hiszen a mai világban a tudomány és a technika fejlődésével nagyon-nagyon igénybe van minden embernek. Nem kell máskor beszélni, csak a mobiltelefonról. Nem kell még otthoni számítógép se legyen.
0: Műsorajánló.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamureklám.
1: Ha senki sem látja, hogy megeszed, akkor nincs benne kalória.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Héten olcsóbb lehet a kutakon a védett árnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-ei hatállyal vezet be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármester és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormányjavaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszer csomag beszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám.
4: Nem tudod, merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
6: A
3: filmet minden párkapcsolati nyomorban élőnek jó szívvel ajánlom a két színész, Julie Delpy és Adam Goldberg lendülete színészi alakítása is a mindent felülíró záró jelenet miatt. Azért persze érdemes megnézni az egészet, mert mégiscsak felvillant valamit abból, hogy mennyi minden rossz rakódik le egy párkapcsolatban a nagybetűs szerelem mellé, amivel meg kell tanulni együtt élni. Na de kedves hölgyeim és uraim, félre ne értsék, ez nem egy párkapcsolati tanácsadó műsor, hanem a Movie and Music legújabb műsora, méghozzá az, amelyben a Kettő nap Párizsban című filmet fogom bemutatni önöknek. A mikrofonnál Gera Zsolt köszön mindenkit, egy kicsit tekerjenek a hangerőn, már is dübörög az első nóta a filmből, utána pedig jövök vissza a részletekkel.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
9: Julie Delpy igazán sok oldalú nőszemély, hogy kitűnő színésznő, azt már jó ideje tudjuk. A színésznő még nincs 40 éves, mégis már több mint 50 filmben volt lehetősége bizonyítani, és olyan rendezőkkel dolgozott már együtt, akiket Hollywood tökéletesen ismer. Richard Linklater rendezővel készült munkája Mielőtt felkel a nap és Mielőtt lemegy a nap egy generáció számára váltak legalább akkora érvényű párkapcsolati kézikönyvé, mint a Facérok, a Nyakunkon az élet vagy az Édes hármas. A Linklater forgatókönyvek alakításában tevékenyen részt vettek a színészek, a Mielőtt lemegy a nap szkriptje egészen az Oscar jelöltségig vitte a már említett színésznőnket.
10: Il m'appelait souvent sans connaître mon nom. Alcène, Yatanael, et pourquoi pas l'idiot. Histoire de savoir si sorti de mes gonds, j'ai pu leur rapporter un chiffre de héros.

0: chaque endroit.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Movie and Music.
3: Filmzenék
2: egy órában.
4: Várható volt, hogy Delphi filmje is ebbe a sodorba kíván csatlakozni. A New York University kurzusai és a Sundance-en vetített rövidfilm, avagy a Blá Blá Blá, melyet 1995-ben forgattak, és egy nagy játékfilm, mely nem más, mint a Looking for Jimmy, amelyet 2002-ben forgattak, ezek után a rendezés már közel sem idegen terep a számára. A Két nap Párizsban című filmet azonban nem csak hogy rendezte, hanem ő írta a forgatókönyvet, játszotta a főszerepet, intézte a produceri feladatokat, sőt a film végén elhangzó főcímdalt is elénekelte. Már ebből is lehetett sejteni, hogy a történet erősen önéletrajzi ihletésű, és hogy pontosan miért, hát mindjárt elárulom. Marion a főszereplő egy Párizs és New York között ingázó lány. Julie Delphi a magánéletben amerikai és francia kettős állampolgár, akinek nagyon rossz a szeme, mint a filmben játszó Marionnak is, sőt még a szülők is megegyeznek, ugyanis Mary Pilett és Albert Delphi önmagukat alakítják a filmben. A Delphi szülők úgy kerülnek a filmbe, hogy a történet szerint a velencei vakációról hazafelé tartó pár beugrik két napra a lány szüleihez. Elvileg azért, hogy felvegyék a macskájukat, valójában pedig azért, hogy tudtukon kívül depróbára tegyék a párkapcsolatukat. Ám mielőtt a párkapcsolat próbatételére ráterelném a szót, engedjék meg, hogy kettő dalt lejátszok a filmből, utána pedig megnézzük, hogy mi is ez a párkapcsolati próbatétel.
5: Don't be a shy, little sister, little sister.

0: Hobby Rádió. Jobb zenék egy órában az önök kedvéért.
1: Az önök kedvéért.
2: Jack és Marion 2 éve vannak együtt. Igazi vízválasztó időtartam ez, hiszen tulajdonképpen minden oké együtt, de szép lassan előjön a kérdés, hogy ezt akkor örökre csinálják, vagy csak viccből. Utóbbinak sok értelme nincs, előbbi viszont rémisztő lehetőség. A 2 nap Párizsban nem is igazán a párkapcsolatok, hanem az elköteleződés nehézségeiről és fájdalmáról szól. Rögtön egy monológgal indítanék, ezek vagyunk mi. Mondta a színésznő. 2 év együtt, hullámvölgyek és hegyek, és főként a köztük eltelt idő. A filmet főként ezek a monológok szervezik, és a főhősnő felváltva beszél a különleges retinájából fakadó egyéni látásmódjáról, az anyjához fűződő kapcsolatáról, és a kegyes hazugságok szükségletéről. Ezeket a monológokat általában kísérletező kedvű etűdök kísérik, fotomontázsok Velencéről vagy Párizsról, a gyerekkorról, egykori lakhelyről, valamint Jack kollektív dinamizmusáról szóló elméletét pedig gyerekzajszerű kis animációk keltik életre.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
8: A 40. percig működik is ez az üde technika, majd számomra teljes mértékben érthetetlen módon felfestik ez a következetes elbeszélésmód, és elkezdünk a fiú paranoid világával menni. Először a kiállítás megnyitón vonul félre, majd este egy barátházi bulián követjük a szemszögét, míg nem másnap reggel a piaci bevásárlás helyett már a fiúval otthon maradunk, hogy a lány telefonjában lévő SMS-eket elolvashassuk. A fiú bóklászása a városban kevésbé újszerű és friss, mondhatni fájdalmasan klisészerű, amikor a film első jelenetében megszivatott Da Vinci kódos amerikai turista csoporttal ismételten összefut, vagy amikor zsebtolvajnak nézik. A szerencsétlen Daniel Brühl alól meg szörnyen kilóg a német koproducer lólába, ugyanis a germán tőkért cserébe valószínűleg muszáj volt egy híres német színészt is szerepeltetni a filmben, ezért Brühl kap a film 100. percében egy teljesen felesleges és blőd jelenetet, amikor is az antiglobalista vegán srác WC-ket gyújt fel plázákban és gyorséttermekben, ami természetesen nem túl eredeti társadalomkritika.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
2: A filmet mégis minden párkapcsolati nyomorban élőnek jó szívvel ajánlom. Egyrészt a két színész, Julie Delphi és Adam Goldberg lendületes alakítása miatt, másrészt a mindent felülíró zárójelenet miatt. A poéngyilkosok már egy a világban nagyon jól ismert videómegosztó oldalon is megnézhetik Marion végkövetkeztetését az egymást fájdalmas gyorsasággal követő kapcsolatok dinamikájáról, de talán érdemes megnézni hozzá az egész filmet, mert mégiscsak felvillant valamit abból, hogy mennyi minden rakódik le egy párkapcsolatban a nagybetű szerelem mellé, amelyekkel természetesen meg kell tudni tanulni, együtt élni. Remélem kellőképpen felkeltettem mindenkinek az érdeklődését a film iránt, és remélem nem unatkoztak az elmúlt egy óra hosszában. A Movie and Music műsorvezetőit hallották, Gera Zsoltot, további nagyon kellemes rádiózást kívánok Önöknek!

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.

0: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül 2 fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt. Így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, míg a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. 2 volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a 2 korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a magyarországos medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
2: Csak szeretnénk.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
6: Köszöntöm Önöket, eltelt egy újabb hét, én változatlanul Tóth Mihály Nikolett vagyok, és ez változatlanul a Koktél. A mai menünk, mivel hogy ezzel is szolgálhatok Önöknek, nem sokára elmondom Önöknek, hogy a túl sok koffein hallucinációkat okozhat, de hogy milyen formában, ez csak is akkor derül ki, ha minket választanak ebben, illetve a következő órában is. Utána némi könyvajánlós perceink érkeznek, melyben ma Fejős Éva Hotel Bali című könyvét ismertetem önöknek. Utána arról lesz szó, hogy milliókba kerülhet az álmatlanság, de arra is fény fog derülni itt a koktélban, hogy mely az a növény, amely mondjuk csoki ízű, de anyagcsere fokozó, fogyasztó és erőnövelő is egyaránt. Tehát ezért is érdemes minket választani ebben az órában. És egy kis ízelítőként elmondanám, hogy a következő órában arról a 10 legveszélyesebb pontunkról lesz szó az otthonunkba, ahol rejtőzhetnek azok a bizonyos kórokozók, és hogy ezek hol vannak, milyen kórokozók mit okozhatnak. Nos, ezt fogjuk kitárgyalni a következő órában. Remélem most is velem töltik ezt a 260 percet, én megpróbálom a legjobb és legfinomabb, legihatóbb koktélokat kavargatni, kevergetni önöknek. Na persze a talp alávalót, vagy egy kis lazítót is szolgálok önöknek, ezt pedig zenei formában fogom tenni. Most azonban egy kicsit lazítsunk, hangolódjunk rá erre az órára, utána pedig, ahogy ígértem, a koffeinről lesz szó, amely sok esetben hallucinációt is okozhat.
5: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
1: Hobby Rádió.
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Műsorajánló.
5: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
10: UK Fever Show.
11: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
11: UK Fever Show.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 óra.

0: Már is itt vagyok, és remélem, hogy még nem ették meg mind a 10 körmüket, már is mondom, hogy a túl sok koffein hallucinációkat okozhat. Azok az emberek, akik sok koffeint visznek be a szervezetükbe, nagyobb valószínűséggel tapasztalnak akusztikus és vizuális hallucinációs élményeket. Derült ki az egyik egyetem kutatásából. A koffein a világ legszélesebb körben használt drogja. Észak-Amerika lakosságának 90%-a fogyaszt koffeint valamilyen formában napi rendszerességgel. A felmérés során 200 diákot kérdeztek ki koffein fogyasztási szokásaikról. A koffein forrásai kávé, tea, energiaitalok, vagy akár csokoládék és koffein tabletták voltak. A kutatók felmérték a résztvevők hallucinációkra való hajlamát és stressz szintjét is. Kiderült, hogy komoly koffein fogyasztók, akik napi 7 csészinyi kávénak megfelelő koffeint jutatnak a szervezetükbe, háromszor nagyobb valószínűséggel tapasztaltak hallucinációkat, mint azok, akik napi 1 csészinyit fogyasztottak. A leggyakoribb hallucinációs tapasztalatok hangok hallása, nem létező dolgok látása, valamint halott emberek jelenlétének érzékelése volt. Az eredmények a kutatók szerint azt bizonyítják, hogy a koffein súlyosbítja a stressz okozta élettani hatásokat. A szervezet stresszre adott válaszaként felszabadul a kortizol nevű stresszhormon, melyből még több termelődik, ha a stresszhez koffein fogyasztás is társul. A kutatók szerint ez a többlet kortizol az, mely a koffein fogyasztáshoz társul a hallucinációkra való hajlamot növeli. Tehát kedves hölgyek, urak, célszerű minél kevesebb koffeint fogyasztani, kedves diákok, a vizsgai időszakban pedig nem koffein tablettákkal és energiai italokkal kell ezt a bizonyos vizsgai időszakot túlélni, hanem mondjuk azzal, hogy egész fél évben tanultok egy kicsit, vagy tanulnak egy kicsit. Figyeljünk a gyermekünkre is, hogy ne igyon túl sok koffeint, mert még lehet, hogy azt fogja hallucinálni, hogy ő 5-öst kapott az iskolában, közben az pedig egy 1-es volt. Na de viccet félretéve, tényleg nagyon fontos arra figyelnünk, hogy kevés koffeint vigyünk be a szervezetünkbe, vagy hogyha tehetjük, akkor inkább ezt tea, gyenge tea formájában tegyük meg, de azt is mértékkel. Most egy kicsit megint elmegyünk zenélni, utána pedig könyvajánló perceink érkeznek itt a Cocktailban.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Cocktail. Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Áldozunk néhány percet a kultúrának, ugyanis itt a Koktélban a könyvajánló érkezik, már is megismerhetik Fejős Éva a Hotel Bali című könyvét. Négy barátnő, Dóra, Gabi, Szilvi és Judit. 10 évesen Budapesten egy mámoros és tragédiába torkoló buli után fogadalmat tesznek, hogy elhagyják az országot. Máshol kezdenek új életet, ahol a múlt nem éri el őket. Megesküsznek, 17 év múlva újra találkoznak. A sors négyüket a négy égtáj felé veti. Dóri a földi paradicsomban Bali szigetén köt ki, de ott is csak élete szerelmére gondol. Szilvi titokban regényt ír, melyben barátnőinek is fontos szerep jut. Gabi két sikeres férfi között őrlődik, Judit pedig megszerzi magának azt a pasit, akiről korábban csak csendben álmodozott. 17 év telt el, közeledik a nagy találkozás. Vajon megtalálták a boldogságot? Elárulhatják-e egymást a barátok a szerelemért? Mit rejt a titokzatos közös múlt és van-e feloldozás? Ezt taglalja ez a könyv, mégpedig Fejős Éva, a Hotel Bali című könyve. Érdemes ezt a könyvet is elolvasni. Ennyi volt a könyvajánló itt a Koktélban. Nem sokára arra derül fény, hogy miért is kerül milliókba az álmatlanság.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Itt a Koktélban már is arra derül fény, hogy miért kerülhet milliókba az álmatlanság. Ha valaki nem tud aludni, az nem csak neki és a családjának rossz, hanem a társadalomnak is. Az alvászavarok okozta csökkent munkateljesítmény dollármilliókban mérhető veszteséget jelent. Az egyik kanadai tartományban végzett vizsgálat adatait az Alvástudomány szakfolyóirata taglalta. A rossz alvás világszerte sokak életét megkeseríti, bár ennek gyakorisága nem igazán tisztázott, mert a többség ilyen gondokról nem panaszkodik, noha éjszakáikat megkeseríti, nappali munkaképességüket pedig lényegesen rontja. Amerikai adatok szerint az emberek 6-10%-a szenved alvászavarban, de a becslések úgy szólnak, hogy a felnőtteknek legalább egy harmada időnként rosszul alszik. Megan Daly és munkatársai Kanada francia ajkú tartományában vizsgálták az alvászavarok gyakoriságát, és azt is kiszámolták, hogy ez a gond milyen mértékű társadalmi költségekkel jár. Quebec lakossága meghaladja 7 milliót, és a kutatók az álmatlanság anyagi következményeit úgy igyekeztek tisztázni, hogy csaknem 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt állampolgár egészségét, munkáját és pihenését, keresetét, baleseti gyakoriságát és munkateljesítményét igen részletesen összegyűjtötték, feldolgozták. Statisztikai értékelésük szerint a rossz alvás, közvetlen és közvetett veszteség formájában a 7 milliós tartománynak évente 6,6 milliárd amerikai dollár kárt okoz, ami a jelenlegi árfolyam szerint mintegy 1400 milliárd forintnak felel meg. Ebből a közvetlen orvosi ellátás költsége csaknem elérte a 200 millió dollárt, receptköteles altatószerre 17 millió dollár ment el, a doktorhoz utazgatás 37 millió dollárt emésztett fel. Nem mindenki vett be receptre felírt altatót, csaknem 2 millió dollárnyi összeg jutott a természetgyógyászati szereket, gyógyteákat árusító boltoknak. A megkérdezett kanadai polgárok azt vallották, hogy alvásukat segítendő évente 340 millió dollárt költenek szeszes italra. Az alvászavar a munkahelyi teljesítmények romlásáért évi 5 milliárd dollár értékben volt felelős. Ez azt jelentette, hogy a betegesen rossz alvóknak csaknem egy havi munka ideje ment veszendőbe. De mennyi az egészséges alvás? Átlag 7-9 óra, de Edison a föltaláló legfeljebb 4 órát aludt, Albert Einstein viszont 10-11 órát, tehát

0: bioritmustól és embertől is függ. Azt gondolom, hogy a napi 8 óra alvás, az kell, nem hiába van 8 óra munka, 8 óra pihenés és 8 óra szórakozás.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Itt a Cocktailban azt hiszem jobbnál jobb információkat tudhatnak meg, és hasznosabbnál hasznosabb tanulmányokkal ismerkedhetnek meg. Most elhoztam önöknek egy növényt, ami csoki ízű, és anyagcsere fokozó, fogyasztó és erőnövelő hatása van. Az akai bogyó az azonos nevű pálma termése, keveset tudunk róla, de most egy új kutatás bebizonyította, valóban hasznos fogyasztani. Az egyik orvosi folyóirat legújabb számában megjelent tanulmány szerzői azt találták, hogy a bogyó leve és húsa is értékes antioxidánsokat tartalmaz. Az akait használják gyümölcs levekhez, üdítőkhöz, zöldségturmixokhoz, a jégkrémekhez és diétás étrend kiegészítőkhöz. Az akai kevés cukrot tartalmaz, az íze pedig a vörös boréra és a csokoládéjéra hasonlít. Az egyik kutató hozzátette, hogy korábbi kutatások már vizsgálták, hogyan szívódnak fel az antioxidánsok más termékekből, de senki nem vizsgálta az akait. Az Egyesült Államokban anyagcsere fokozóként, fogyasztószerként és erőnövelőként használják az akait, melyet a brazil esőerdőkben az akár 20 méter magasra is megnővő akai pálmákról szednek. Maga a gyümölcs akkora, mint egy nagyobb fajta áfonyaszem, ám csak a legkülső rétege ehető. 2001 óta kutatják az orvosok az akai antioxidáns és tápanyag tartalmát, első közleményük 2004-ben jelent meg. Későbbi kutatásuk igazolta az akai hatását a daganatos sejtek ellen is. A C-vitaminhoz hasonlóan azonban ezekből sem képes tárolni a szervezet. A kutatók most a betegség elleni hatásokat vizsgálják, hogy meghatározzák pontosan mennyi akait is ajánlatos fogyasztani. A klinikai vizsgálat során 12 önkéntessel itattak akai gyümölcs húst és levet, a kontrollcsoport almalevet és antioxidánst nem tartalmazó üdítőt kapott. A 12 és 24 óra után levet vér és vizelet minták jelentős antioxidáns szint növekedést mutattak mind az akait, mint az almalevet fogyasztó csoportnál, de csak az akait fogyasztóknál növekedett meg az antocianin nevű antioxidáns vegyület szintje. Aggasztó, hogy a mindenható anyagként árusítják az akait, igaz, hogy van jó néhány jótékony hatása, de nem gyógyít meg minden betegséget, nyilatkozta a kutató orvos. Azt gondolom, hogy sok növényről azt gondoljuk, hogy csodaszer, azonban ez a csoki ízű növény lehet adalék, és lehet, hogy megelőzi a daganatos sejtek kialakulását, és ha még fogyaszt, vagy erőnövelő is, azt hiszem a hölgyek annál jobban fogyasztják. Amíg ezen gondolkodnak, érkeznek a jobbnál jobb zenék.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Cocktail. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
1: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdei Marian.
3: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Világjáró.
9: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már jártott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban.
10: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz, a lényeg az, hogy nem

Ennyi fért a koktél első órájába, de nehogy elcsavarogjanak, elcsatangoljanak valahova, hisz a következő órában is kavargatom, kotyvasztom önöknek a jobbnál jobb hűsítő, vagy éppen melegítő koktélokat, kinek mi esik most jól. A következő 60 percben szó lesz arról a 10 legveszélyesebb pontunkról az otthonunkban, ami igen nagy valószínűséggel kórokozókat tartalmaz, de hogy milyeneket és ennek milyen hatása van, az kiderül a következő órában. Azonban egy kicsit dőljenek hátra, lazítsanak, hangolódjanak rá a következő órára, és remélem, hogy a következő 60 percben is velem tartanak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Zaj monitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságspirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zaj monitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előremozdítása pontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
4: Tovább folytatódik a Koktél második órája. Én még mindig Tóth Mihály Nikolett vagyok, és ahogy mondtam, ez változatlanul még a Koktél, csak átléptünk a második órába. Amint említettem az előző órában, szó lesz arról a 10 legveszélyesebb otthon lévő pontjainkról, ahol rejtőzködhetnek a kórokozók. Ilyen lehet a rémisztő mosogató, szivacs a mosogató, a fürdőkád és a lefolyó. Piszkos a munka, azaz a dolgozószobáról is szó lesz, a WC-kagylóról, a szennyezett csapokról, a veszélyes zuhanyzó függönyről, a friss és tiszta mosott ruhákról, a porszívózásról, és persze az álomédes álomról, azaz az ágneműről. Ez vár tehát önökre ebben az órában, remélem most is együtt fogyasztuk a kizárólag alkoholmentes koktélt. Én már készen állok, ám bár önöknek még adok egy-két ráhangolódó zenét, utána már is elkezdjük a mai témánkat, melyben az 5 legveszélyesebb otthon lévő pontjainkat fogjuk kórokozó szempontjából megvizsgálni.
3: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
0: Hobby Rádió
5: műsorajánló.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban. Geri Show, pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától, a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
9: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Akkor már is belekezdenénk a mai témánkba. Jó, ha tisztában van vele, melyek azok a helyek a lakásában, ahol a megbúvó ellenségeket sikeresen nyakon csípheti. Nem ön az egyetlen, akit kiráz a hideg a környezetében megbúvó baktériumok, vírusok és egyéb mikroorganizmusok gondolatától. Ez a félelem tovább fokozódhat önben, ha belegondol, hogy a rohanó hétköznapok során milyen kevés ideje jut a takarításra. A kórokozóktól való rettegése azonban csökkenthető, ha tisztában van vele, pontosan hol is rejtőzködnek a bacillusok. Említettem már a rémisztő mosogató szivacsot. Egy mosogató szivacs akár 20 ezer baktériumot is tartalmazhat négyzetcentiméterenként, derült ki egy 2007-es vizsgálatból. Hogy mitől olyan koszos? Valószínűleg sokszor több célra is használjuk ugyanazt a szivacsot. Ha pedig sokáig nem cseréljük ki, a baktériumoknak van idejük osztódni. A szivacs nedves környezete ugyanis ideális táptalajnak minősül. Egy közönséges szivacs nagy valószínűséggel tartalmaz szalmonella vírust. Ez a vírus hasmenést tud okozni, épp ezért érdemes legalább hetente cserélni a szivacsot és hipóba áztatni 15 percig. Ha rémisztő a mosogató szivacs, akkor rémisztő lehet a mosogató is, ugyanis ez baktérium tenyészet. Akár üres, akár teli, a mosogató kész baktérium tenyészet. Mivel sok ételt itt készítünk elő, és a maradékokból is jut ide valamennyi, a lefolyóban akár 80 ezer baktérium is kimutatható négyzetcentiméterenként. A mosogatóvíz szappan tartalma azonban sajnos nem segít a helyzetem. Viszont a hipó és a víz már hatékonyabb pusztítást végez a kórokozó között, 10 perces behatási idő javasolt ezügyben. Nem sokára még tovább folytatjuk azokat a helyeket, amelyek veszélyforrás lehet az otthonunkban, de csak is néhány zene után.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Azt gondolom, nem sokkoltam még le önöket teljes mértékben, ezért már is mondom a következő helyet az otthonunkban. Ezért már is mondom önöknek a következő helyet az otthonunkban, amely helyen bizony rengeteg kórokozó, illetve baktérium él. Ilyen a fürdőkád és a lefolyó. Ahogy a mosogatóban, úgy így sem jelent védelmet a szappanos víz. A fürdőkád lefolyójában négyzetcentiméterenként 18 ezer kórokozó él, veszélyeztetve ezzel az egészségünket. A legjobb, amit ez ellen tehetünk, hogy legalább hetente egyszer valamilyen komolyabb fertőtlenítőszerrel vagy hipós vízzel átmossuk a kádat és a lefolyót egyaránt. Otthon, a dolgozó szobánkban valószínűleg több baktérium van, mint a munkahelyünkön. Sok esetben olyan kórokozók is jelen vannak az otthonunkban, amelyek súlyos bőr- és tüdőfertőzéseket hozhatnak létre, ám a munkahelyeken egyáltalán nem mutatható ki. Dolgozó szobánk legszennyezettebb helyei a billentyűzet, az egér, a telefon és az íróasztal. A nagyobb szennyezettség oka talán az lehet, hogy otthonunkban gyakrabban fordul elő, hogy az íróasztalnál eszünk, így gyakorlatilag büfét nyitunk a kórokozók számára. A veszélyes helyzet kivédésére a legjobb megoldás, ha hetente egyszer fertőtlenítő takarítást végzünk a dolgozószobánk ezen részein.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Itt a koktélban még mindig azokat a helyeket járjuk körbe a lakásunk keretén belül, ahol veszélyeztetve vagyunk a kórokozók, illetve a baktériumok szempontjából. Ilyen a WC-kagyló. Nem meglepő, hogy ez a kategória győztese 500 000 kórokozóval négyzetcentiméterenként. Bár érdemes figyelembe venni, hogy a konyhák összességében szennyezettebbek. Egy vágódeszkán ugyanis 200-szor annyi bélbaktérium tenyészik, mint a WC ülőkéjén. Mivel a WC-n tenyésző kórokozó képesek biofilmet alkotni, ezt a csúszós réteget leghatékonyabban hipós vízzel tudjuk eltávolítani. A konyha és a fürdőszoba csapja is baktérium fog.

A lakásunk különböző pontjait már körbejártuk az ügyben, hogy vajon hol vagyunk veszélyben, hol rejtőznek azok a bizonyos kórokozók. Azonban most az is kiderül, hogy veszélyes a zuhanyzó függöny. Ugyanis a lerakódott szappanban bizonyos baktériumok élnek. Ezek a kórokozók már 6 hónapos használat után kimutathatók. Mindkét baktérium komoly veszélyforrást jelenthet számunkra, ha valamilyen immunbetegségben szenvedünk, vagy bármilyen okból kifolyólag az átlagnál hajlamosabbak vagyunk a fertőzésekre. Éppen ezért nem szabad elhanyagolni a zuhanyfüggöny rendszeres heti tisztítását, illetve időnkénti cserélését. Mi történik a mosógépben? Hát a ruhák szennyezése. A frissen mosott ruha ugyan tisztának látszik, de ez becsapós. A hepatitis A vírusok például könnyedén túlélik a mosást, és a mosógépben beszennyezik a többi ruhát is. Tanácsos alkalmanként főzőprogramot is használni. Még jobb, ha ilyenkor hipót is öntünk a mosógépbe. A hipó ugyanis a kórokozó közel 100%-át elpusztítja. Ezen kívül a hazánkban még nem annyira elterjedt szárítógépeknek is van az az áldásos tulajdonságuk, hogy a forróvizes öblítéshez hasonlóan baktériumölő tulajdonsággal bírnak. És jöjjön a porszívózás. A porszívó keféje sok esetben bélbaktériumokkal szennyezett. Ezen a tényen sajnos nem túl sokat lehet segíteni. Időnként nem árt kefét cserélni, illetve a kényesebb helyek porszívózása előtt fertőtlenítőszeres szivacsal lemosni a porszívó fejét. A szennyezettebb helyek porszívózását pedig hagyjuk inkább a takarítás.

0: adás végére. Ez lehet talán a legjobb megoldás. Azonban még egy helyet nem beszéltünk meg, amely az ágynemű, de erről csak néhány zene után hallhatnak itt a koktélban.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Life.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
10: Műsorajánlót hallottak.
1: hobbirádió.hu
10: A rádiót!

0: Ha nyomon követték ezt az órát és velem számolták azokat a bizonyos legveszélyesebb pontokat a lakásban, akkor rájöhetnek, hogy elérkeztünk az utolsóhoz, azaz a tízeshez, ez pedig az ágynemű. Az ágyneműben penész és pórák telepedhetnek meg. A matracban és a párnákban pedig poratkák élnek. Bár nem túl kellemes belegondolni, matracunkból ezen kívül még számos egyéb dolog is kimutatható. Az izzadságtól kezdve egészen az ondóig. Végül pedig azzal sem már tisztában lenni, hogy a hálószobák szennyeződése a szénanátha egyik leggyakoribb oka. Ha mindezt szeretnénk elkerülni, használjunk mosható matracvédőt, illetve nem áteresztő külső húzatot a matracokon és a párnákon. Ezen kívül pedig ajánlott az ágynemű magas hőfokon történő mosása. Ha ezeket a jó tanácsokat mind-mind betartják, akkor azt gondolom, hogy kevésbé lesznek veszélyeztetettek a baktériumokkal szemben. Ennyi volt a mai koktél, egy-két múlva ugyanis ugyanebben az időben találkozunk. Remélem, akkor is velem Tóth Mihály Nikolettel tartanak. Akkor is ígérem, hogy hasznos információkat fogok önöknek hozni, és kevergetni, kavargatni fogom a jobbnál jobb melegítő, vagy éppen hűsítő zenéket, koktélokat, kinek éppen mire van szüksége. Én köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmet, további jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Műsorajánló.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Zaj monitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságspirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zaj monitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előremozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
2: Hobby Rádió.
3: Hova akkor, hogy menjetek ki a busztába?

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 18-án köszöntjük Arnold és Levente nevű kedves hallgatóinkat. Az Arnold germán eredetű férfi név, az Arnwald névből ered, jelentése sas, valamint uralkodó, vezető. Június 18-án kívül ünnepelnek még július 18-án és december 1-én. Becézése Arnoldka, Arnold, Arnó, Arnóka, Arnót, Arnótka, Arni, Arnika. Jeles viselői a névnek Arnold Schwarzenegger, osztrák származású testépítő világbajnok, majd amerikai filmszínész, jelenleg pedig politikus, Arnold Böcklin festő, illetve Arnold Zweig író, valamint ön, kedves Arnold. Ezen a napon köszöntjük még Levente nevű kedves hallgatóinkat. A magyar eredetű férfi név jelentése levő, létező. A Levente név komoly, nyugodt, felelősségteljes személyiség kialakulását segítheti. Fontos számára az otthon, szülőként türelmes és megértő. Becézése Levi, Levike, Levus, jeles viselői a névnek, Harsányi Levente műsorvezető, Király Levente színész, Molnár Levente gitáros, Szörényi Levente zenész, énekes és ön, kedves Levente. Ezen a napon köszöntjük még Desdemona, Dolores, Dolorosa, Efraim, Elise, Eufémia, Evódia, Hilmár, Levedi, Levendula, Márk, Márkó, Márkus és Sudárka nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 18-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1482. június 18-án a horvátországi Kamacsicsban megszületett Fráter György erdélyi kormányzó, királyi helytartó és római katolikus főpap, aki megkezdte Erdély és a vele határos területek külön állammá szervezését. Folytassuk a 19. század elejével. 1815. június 18-án Napóleon vereséget szenvedett Waterloo-nál. Az Elba-szigeti számüzetéséből visszatérő Napóleon császár megsemmisítő vereséget szenvedett az angol poros seregektől. Az angol csapatok élén Arthur Wellesley herceg, a poroszok élén Gebhard Leberecht von Blücher állt. Napóleon június 16-án Lénynél legyőzte a poroszokat, majd 18-án megtámadta az angolokat. A szorongatott angolok segítségére sietett a poros sereg, csak így sikerült a győzelem. Ennek hatására Napóleon lemondott 22-én, immár másodszor. Maradjunk még a 19. században. 1890. június 18-án született Ferenczi Béni szobrász, grafikus. Egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kis plasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikája hazai rajzművészet élvonalába emelik, számos könyvet illusztrált. Folytassuk a 20. század elejével. 1905. június 18-án Ferenc József többség nélküli hivatalnok kormányt, Darabont kormányt nevezett ki, amelynek miniszterelnöki tisztségét Fejérvári Géza báró töltötte be 1906. április 8-áig. Maradunk még a 20. században. 1936. június 18-án Moszkvában 68 éves korában meghalt Maxim Gorkij, orosz író, a szocialista realizmus egyik megalapítója, akinek főművei az Éjjeli menedékhely és az Anya. Nyugat-Európában már a századforduló előtt ismerté vált regényeivel és elbeszéléseivel, amelyekben főként a kispolgári társadalmi körülményekkel foglalkozott. Szegény családban nőtt fel, az októberi forradalom után a bolsevizmus híve lett, az új irodalom a szocialista realizmus példaképévé vált. És végül, de nem utolsó sorban, 1942. június 18-án született Liverpoolban Sir Paul McCartney, a legendás Beatles alapító tagja, a mai pop-rock állócsillaga, az angol királyi trón lovagja, zeneszerző, énekes. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet. Péter apostol második levele első fejezetéből.
1: Minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.
2: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

2026. június 18-a, csütörtök. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Evangélium Szent Máté könyvéből, 6. fejezet, 7-től a 15. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyelnek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Elmélkedés. Jézus arra tanít bennünket, hogy imádságunk ne üres szóáradat, hanem lelkünk kitárulkozása legyen az Atya előtt. A pogányok sok beszéddel akarták elérni isteneik figyelmét. Jézus viszont azt mondja, mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ez nem azt jelenti, hogy ne szóljunk Istenhez, hanem hogy ne akarjuk kierőszakolni a figyelmét, mert ő már eleve figyel ránk. A mi atyánk egyrészt minden imádság mintája, másrészt az imádság lelkületének iskolája. Nem önmagunkkal kezdjük, hanem

profán kérés. Az Atya gondviselünk a mindennapunkban. A legnagyobb kihívás talán ez. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Aki valóban átéli Isten irgalmát, az képtelen gyűlölettel nézni a másik emberre. A mi Atyánk tehát nem csak ima, hanem út, amely Isten felé vezet, és közben átformál minket. Atyám, aki a mennyekben vagy, taníts engem egyszerű, őszinte szívvel imádkozni, hozzád fordulni. Ne akarjak szavakkal hatni rád, hanem hallgatni tudjalak, bízni benned, mint gyermek az apjában. Segíts, hogy a te neved legyen fontos számomra, ne a saját dicsőségem. Add meg a mindennapi kenyeret, és még inkább a bocsánat ajándékát, hogy megbékéljek másokkal és önmagammal. Ne engedd, hogy elforduljak tőled, hanem mindig visszatérjek a te ölelő szeretetedbe. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a földrengések erősségének mérésére szolgáló Richter skála egy-egy mérőszáma

0: 32-szeres szorzót jelent. Vagyis egy 6-os erősségű rengés ereje 32-szerese egy 5-ös erősségűnek. Bár 10 a maximum, a becslések szerint egy 9-es erősségű rengés teljes tektonikus pusztulást jelentene.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma szábre csirkét fogjuk elkészíteni, ez egy tradicionálisan zsidó étel. Egy nagy tálban keverjük össze a bort, a narancslevet, a reszelt narancshéját és a fűszerpaprikát, a sót és a borsot. Tegyük ebbe a pácba a darabolt csirkét körülbelül 2 órára a hűtőszekrénybe. Ezután hevítsük fel az olajat egy vastagfalú serpenyőben. Vegyük ki a pácból a csirkét, törölőpapírral szárítsuk le, és kapassuk meg mindkét oldalát szép barnára a felhevített olajban. Ezután szedjük ki a serpenyőből, és tartsuk melegen. Dobjuk a finomra vágott vöröshagymát a forró olajba, és kissé pirítsuk meg. Öntsük fel a páclével, és gyöngyöztessük 10 percig tűzhelyen. Tegyük vissza a serpenyőbe a csirkedarabokat, és kislángon páruljuk körülbelül 30-40 percig újra, vagy addig, amíg meg nem puhul a csirkénk. Ezután kiszedjük a csirkedarabokat, tartsuk melegen. Ezután a kimagozott olívabogyót adjuk a pecsenyéhez, és forraljuk nagy lángon, még sűrűsödni nem kezd. Locsoljuk meg vele a csirkedarabokat, hintsünk rá finomra vágott mentát, és forrón tálaljuk. Jó ételt kívánok hallgatóinknak!
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobbyrádió.hu.
0: A rádiót!

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: A héten olcsóbb lehet a kutakon a védett árnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-ei hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér. Volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormány javaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszer csomagbeszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csaknem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közlemény.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást.
6: Jó szórakozást.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
10: Fogalkozni, mélyedek ki a busztába!

0: Zombi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
3: Zombi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Kamu reklám.
1: Békés Csaba mentők.
2: A kórház?
1: Békés Csaba mentők.
2: De a kórház?
1: Milyen kórház?
2: Békés Csabai kórház?
1: Békés Csaba mentőállomás. Harmadszorra mondom, a kórháznak a száma 441-411.
2: Igen? Onnan kell a mentőket hívni?
1: Nem, ha a mentőket akarja hívni, akkor most jó helyre
2: telefon. Igen, de hát én nekem negyedikére írta ki az orvos, hogy negyedikén, de hívjam már másodikán.
1: Jó, de még csak 30-a van.
2: Máma?
1: Igen.
2: Na, ma 30-a van?
1: Igen.
2: És akkor mikor lesz negyedika? Milyen napon?
1: Csütörtökön.
2: Csütörtökön?
1: Szerdán.
2: Szerdán? Igen. Akkor másodika mikor lesz?
1: Hétfőn.
2: Hétfőn? Máma vasárnap van, ugye?
1: Szombat.
2: Szombat van?
1: Igen.
2: Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Akkor mit hívjak majd?
1: Majd hétfőn a 444-844-et.
2: 444-844. Köszönöm.
1: Szívesen.
0: Kamu reklámot hallottak.